0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és Kenning biciklikre, az NDK szöszmös blédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra? Ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza.
0: Nyíregyháza.
3: Best FM.
0: Szeretem.

0: hadd legyek
1: mindenből
2: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
2: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Szolgálatban a kormányablak buszok, győzelemmel rajtoltak a fiatal kézisek. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Állás lehetőségek, személyes találkozások, kapcsolatépítés és információk első kézből. Szerdán rendezi idei őszi állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs Online. Az egyetem Bessenyei aulájában várják az érdeklődőket. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a cégek képviselőivel és HR szakembereivel, akár önéletrajzukat is átadhatják leendő munkáltatójuknak, írják a szervezők. A belépés díjtalan. Ismét úton a kormányablak buszok. A héten több Szabolcs-Szatmár-Beregi településen lehet majd helyben ügyet intézni. Holnap Kállós Semjénbe, szerdán Érpatakra, csütörtökön és pénteken Biribe érkezik a mobilizált ügyfélszolgálat. A bármikor rugalmasan bevethető mobilis ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, például személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeket. Lehetőség van DÁP regisztrációra, a hatósági eljárások megindítására, szolgáló kérelmek benyújtására, de a lakosság tájékoztatást kaphat az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is. A kormányablakok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Irodalmi konferenciát tartottak Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalmi Tudományi Intézete csaknem 10 éve minden évben megszervezi az eseményt. Idén a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága volt fókuszban. Összesen 16 előadó mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán a megjelent érdeklődőknek, írja a nyíregyháza.hu. A konferencia kísérő programjaként szerveztek egy kiállítást is, 9 év 10 konferencia címmel. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as kézilabda csapata. A nyíregyházi fiatalok a nyitófordulóban magabiztos győzelmet arattak a Csömör otthonában. Már az első félidőben jelentős előnyt alakítottak ki, végül 45-26-ra nyerték meg a mérkőzést. A következő fordulóban hazai pályán szerepel a csapat, a Rákosmente együttesét fogadják majd a fiatal kézisek, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. Változóan felhős napos időnk lesz, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet Nyíregyházán 21 fokon tetőzik, éjjel 12 fokra hűl majd le a levegő. A hét közepéig melegedést tapasztalhatunk, csütörtökön akár a 26 fokot is elérhetjük. Ezt követően egy hideg front érkezik, ami szórványos záporokat és párfokos lehűlést okoz, de hétvégén ismét lehet akár 25 fok is. Még jövő héten is általában 20 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. 10 fok alá pedig éjszaka sem hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Útmunkák kezdődnek az Orosi úton. Világbajnok lett a nyíregyházi íjász. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Állás lehetőségek, személyes találkozások, kapcsolatépítés és információk első kézből. Szerdán rendezi idei őszi állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs Online. Az egyetem besenyei aulájában várják az érdeklődőket. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a cégek képviselőivel és HR szakembereivel, akár önéletrajzukat is átadhatják leendő munkáltatójuknak, írják a szervezők. A belépés díjtalan. Közlekedésbiztonsági napot rendeztek a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában a rendőrség és a polgárőrség bevonásával, írja közösségi oldalán az Országos Polgárőr Egyesület. A diákok játékos formában szerezhettek hasznos ismereteket, tartottak kresszvetélkedőt, ügyességi feladatokat és akadálypálya is várta a gyerekeket, ahol a közlekedési szabályok mellett a figyelem, a szabálykövetés és a biztonságos közlekedés fontossága is előtérbe került. A tanulók emellett megismerkedhettek a polgárőrség tevékenységével, a polgárőrök mindennapi feladataival is, és a rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petru Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
2: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
1: Ismét úton a kormányablak buszok. A héten több Szabolcs-Szatmár-Beregi településen lehet majd helyben ügyet intézni. Holnap Kállós-Semjénbe, szerdán Érpatakra, csütörtökön és pénteken Biribe érkezik a mobilizált ügyfélszolgálat. A bármikor rugalmasan bevethető mobilis ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, például személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeket. Lehetőség van DÁP regisztrációra, a hatósági eljárások megindítására, szolgáló kérelmek benyújtására, de a lakosság tájékoztatást kaphat az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is. A kormányablakok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Irodalmi konferenciát tartottak Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalmi Tudományi Intézete csaknem 10 éve minden évben megszervezi az eseményt. Idén a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága volt fókuszban. Összesen 16 előadó mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán a megjelent érdeklődőknek, írja a nyíregyháza.hu. A konferencia kísérő programjaként szerveztek egy kiállítást is, 9 év 10 konferencia címmel. Útburkolat felújítási munkálatokat végeznek az Orosi úton, írja a nyíregyháza.hu. A magyar közút szakemberei először felmarják a burkolatot, majd aszfaltoznak. A munkálatokat félpályás útzár mellett végzik, így az arra közlekedők időnként torlódásra számíthatnak. A munkálatok várhatóan kedden is folytatódnak, az autósoktól fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb, 35 helyszínen heti 41 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe, indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat, a nagy sikert aratott sportjóga és padel szintén folytatódik ősszel is. Az Rényi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Ezúttal sem maradnak el a nagy rendezvények, szépkorúak sporttalálkozója, Bringaváros, Fit Szerda, Fit Szülinap és Mozaik Med Szűrőnap, valamint a jubileumi Bütyök élményfutás is szerepel a programok között. Varga Mihaéla a Szilvásváradon megrendezett íjász világbajnokságon az ifjúsági korosztály világbajnoka lett. Egyedüliként vehetett át külön díjat, mivel az elért pontszámával ebben a kategóriában a nők között minden korcsoportot tekintve világcsúcsot lőtt. Edzője Szedlár János. Varga Mihaéla a Vasvári Pál gimnázium végzős tanulója. Tavaly kitűnőként végzett, 2 hónapja megnyerte a diákolimpiát, 1 hónapja pedig az országos bajnokságot. 2027-től a magyar válogatott tagja jövőre már olimpiai kvalifikációs versenyeken is indul majd. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as kézilabda csapata. A nyíregyházi fiatalok a nyitófordulóban magabiztos győzelmet arattak a Csömör otthonában. Már az első félidőben jelentős előnyt alakítottak ki, végül 45-26-ra nyerték meg a mérkőzést. A következő fordulóban hazai pályán szerepel a csapat, a Rákosmente együttesét fogadják majd a fiatal kézisek, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. Ismét itt a 21 napos kihívás, Tiszavasvári is csatlakozott a programhoz, emellett még országszerte 16 helyszínen lehet bekapcsolódni a szabadidő sportos akcióba. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
3: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6:30 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogó applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Idén is lesz Teszed akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta Rádiónak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
4: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megdönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni a programot.
1: Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
5: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indul a hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg. A hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet Nyíregyházán 21 fokon tetőzik, a hét közepéig melegedést tapasztalhatunk, csütörtökön akár a 26 fokot is elérhetjük. Ezt követően egy hideg front érkezik, ami szórványos záporokat és párfokos lehűlést okoz, de hétvégén ismét lehet akár 25 fok is. Még jövő héten is általában 20 fok fölötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Hát jó reggelt! Megérkeztünk szeptember 14-éhez, hétfő van, és ezzel hivatalosan is újra elindult egy hét. Igen, tudjuk, a hétfő reggelnek van egy sajátos hangulata, az ébresztő megszólal, az ember kinyitja az egyik szemét, majd a másik szemét, és az első gondolat nagyjából ez, hogy biztos, hogy ma kell indulni? Szóval igen, ma kell, és köszöntje is fel a Roxánákat, meg a Szerénákat, ők a mai névnaposok. A Roxán amúgy perzsa eredetű név, jelentése pedig hajnalfény, ragyogás, a Szeréna pedig latin eredetű, és itt a jelentés pedig derű, nyugodt, békés, hát legyen ilyen ez a hétfő, ilyen derűs, nyugodt, békés, mint a Szerénák. Meg is pörgetjük így reggeli agytornaként az idő kerekét, 1867-ben járunk, szintén szeptember 14 Hamburgban megjelent Karl Marx a Tőke című művének első kötete. Ez azért is érdekes, mert a mai hétfő reggelen is rengeteg ember számára aktuális ugye a pénz, a munka, a fizetés és a megélhetés kérdése. Szóval az időzítés pont egybevág a hétfővel. Na meg az, hogy 1888-ban megjelent a szalámi, szintén ezen a napon, mert hogy bejegyezték a budapesti gyárak listájára a Herz, Ármin és fiai szalámi gyárat, és itt azért álljunk is meg egy pillanatra, mert hogyha van valami, ami egy hétfő reggelt képes jobbá tenni, az pont a szalámi, aminek ma van a születésnapja, szóval kenyér, pici vaj, szalámi, paprika, ennyi nem is kell rá több, meg hozzá egy kávé. És akkor indulhatunk is, sikeres hetet kíván a Best FM!

Jó reggelt! Itt a hétfő, és bizony szeptember 14-e már komoly jelzés arra, hogy az ősz nem csak egy dátum a naptárban, reggel már egészen más a levegő, este pedig hamarabb sötétedik, és milyen lesz az időjárás, már is mondom. Ma gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek, elszórtan még kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, de azért jelentős mennyiségű csapadék ma már nem várható, mondjuk elférne. Többfelé viszont élénk lesz majd az észak-nyugati szél, délután pedig 23 fok lesz Nyíregyházen. A régiek tudtak következtetni a mai napból a tavaszra, hogy ezt hogy csinálták, fogalmam sincs, de azt mondja a népi jóslat, hogyha süt a nap, akkor derűs lesz a tavasz. Ki fog már erre jövő tavasszal emlékezni, hogy szeptember 14-én sütötte a nap, de úgy néz ki, hogy igen, ki fog ma kandikálni Nyíregyháza felett.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közlekedésbiztonsági nap a Móriczban. Világbajnok lett a nyíregyházi íjász. Elindult a 21 napos kihívás. Köszöntöm Önöket, Zsíros Antás vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Közlekedésbiztonsági napot rendeztek a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában a rendőrség és a polgárőrség bevonásával, írja közösségi oldalán az Országos Polgárőr Egyesület. A diákok játékos formában szerezhettek hasznos ismereteket, tartottak kresszvetélkedőt, ügyességi feladatokat és akadálypálya is várta a gyerekeket, ahol a közlekedési szabályok mellett a figyelem, a szabálykövetés és a biztonságos közlekedés fontossága is előtérbe került. A tanulók emellett megismerkedhettek a polgárőrség tevékenységével, a polgárőrök mindennapi feladataival is, és a rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek. Varga Mihaéla a Szilvásváradon megrendezett íjász világbajnokságon az ifjúsági korosztály világbajnoka lett. Egyedüliként vehetett át külön díjat, mivel az elért pontszámával ebben a kategóriában a nők között minden korcsoportot tekintve világcsúcsot lőtt. Edzője Szedlár János. Varga Mihaéla a Vasvári Pál gimnázium végzős tanulója. Tavaly kitűnőként végzett, 2 hónapja megnyerte a diákolimpiát, 1 hónapja pedig az országos bajnokságot. 2027-től a magyar válogatott tagja, jövőre már olimpiai kvalifikációs versenyeken is indul majd. Ismét itt a 21 napos kihívás, Tiszavasvári is csatlakozott a programhoz, emellett még országszerte 16 helyszínen lehet bekapcsolódni a szabadidő sportos akcióba. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
3: Elindult a 3. 21 napos kihívás, a 2. őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél 7 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet Nyíregyházán 21 fokon tetőzik, éjjel 12 fokra hűl majd le a levegő. A hét közepéig melegedést tapasztalhatunk, csütörtökön akár a 26 fokot is elérhetjük. Ezt követően egy hideg front érkezik, ami szórványos záporokat és párfokos lehűlést okoz, de hétvégén ismét lehet akár 25 fok is. Még jövő héten is általában 20 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. 10 fok alá pedig éjszaka sem hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

tompábbak még a reflexek, ezzel számoljunk mindenképpen a vezetés közben, így hétfő reggel, na meg hogyha időben indul, akkor el tudja kerülni a reggeli csúcsot. Itt vannak a napi indító közlekedési infók is a Best reggelben, távhővezetéket cserélnek a Toldi utca egy részén, itt a forgalom amúgy már megindult, viszont a parkolási korlátozás továbbra is érvényben van, dolgoznak a Kulcsár, Lapály utca csomópontnál, a munkaterületet terelő táblákkal és irányjelzőkkel határolják el, sebességkorlátozás van itt, a Lapály utca egy részén pedig a megállást is korlátozták. Szennyvízvezeték korszerűsítését végzik a Tiszavasvári út kivezető szakaszán, a munkálatok miatt az elkövetkezendő napokban további forgalomkorlátozásokra is kell majd számítani, illetve ivóvíz korszerűsítési munkák vannak a Betlen Gábor utcán, a Bercsényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobb szélső forgalmi sávot leszűkítették, legyenek fokozott figyelemmel, pláne a sávváltásoknál. Jó utat, jó hétkezdést!

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best

Neki lendülünk és neki feszülünk egy újabb hét kihívásának, így szeptember 14-én hétfőn. Kell is ilyenkor a hétfői túlélő csomag. Na nézzük, hogy mi a hétfői alapkészlet. Ugye kávé az legyen, reggeli legyen, üres hassal ne menjünk el, a telefon legyen feltöltve, legyen meg a kulcs, ne kelljen visszamenni érte, na meg legyen türelem, na ebből kerene a legtöbb, és még van egy nagyon fontos szabály, hogyha valaki ma reggel azt mondja így hétfőn, hogy van egy gyors kérdésem, az legyen gyanús, ne higgyünk neki, az nem lesz gyors. Indul a hét a Best FM-mel, ez a Best reggel. Jó reggelt, köszöntjük a Roxánákat, köszöntjük a Szerénákat, és készüljünk úgy, hogyha még nem választotta ki a megfelelő ruházatot, hogy a mai napon így hétfőn gyakran zavarhatják fel ők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájak is lesznek, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol még zivatar is kialakulhat, viszont tartós nagy mennyiségű csapadék ma nem lesz, viszont erős lesz majd a szél, és délután pedig 23 fok lesz Nyíregyházán. Na meg mindjárt a frissek 7-kor.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat! Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Bethlen Gábor utcán. A Bercényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobbszélső forgalmi sávot leszűkítették, fokozottan figyeljenek, különösen a sáveltolásoknál. A Simai főfolyás bővítése és burkolása miatt átmenetileg teljesen lezárták a 36-os főút egy részét, a munkálatok a helyi autóbuszjáratot is érinti, a kerülő utak miatt megnövekedett menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az óvodák, iskolák, gyalogátkelőhelyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Komposzt jár a hulladékért. Útmunkák kezdődnek az Orosi úton, újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petru Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
2: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
1: Útburkolat felújítási munkálatokat végeznek az Orosi úton, írja a nyíregyháza.hu. A magyar közút szakemberei először felmarják a burkolatot, majd aszfaltoznak. A munkálatokat félpályás útzár mellett végzik, így az arra közlekedők időnként torlódásra számíthatnak. A munkálatok várhatóan kedden is folytatódnak, az autósoktól fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb, 35 helyszínen heti 41 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe, indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat, a nagy sikert aratott sportjóga és padel szintén folytatódik ősszel is. Az Rényi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet Nyíregyházán 21 fokon tetőzik, éjjel 12 fokra hűl majd le a levegő. A hét közepéig melegedést tapasztalhatunk, csütörtökön akár a 26 fokot is elérhetjük. Ezt követően egy hideg front érkezik, ami szórványos záporokat és pár fokos lehűlést okoz, de hétvégén ismét lehet akár 25 fok is. Még jövő héten is általában 20 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. 10 fok alá pedig éjszaka sem hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

nagy kérdőjelekkel a fejünkben vagyunk így hétfő reggel 7 óra után. Hú, vajon mi mindent fog tartogatni ez a szeptember 14-e? Azt meg tudom mondani, hogy mit ne akarj majd túlságosan kontrollálni, mert hogy erre fókuszál a mai horoszkóp. A kosoknál például a tempót, nem kell ma mindennek rekordsebességgel történnie, egy lassabb folyamat végül akár kellemesebb eredményt is hozhat. Bikák, mások ízlését, valaki ma ugyanis egészen másképp lát egy választ, mint te. Hagyd rá, attól még lehet jó, hogy nem a te módszered szerint történik a dolog. Jönnek az ikrek, a beszélgetés irányával kell majd foglalkozni, mert egy beszélgetés ma váratlan kanyarokat vehet. Ne tereld vissza feltétlenül az eredeti témához, éppen a kitérőben lehet majd valami érdekes. Rákok fókuszáljanak majd a programokra, ugyanis egy előre eltervezett nap könnyen átrendeződhet, ne tekints rá bosszúságként. Egy spontán változás most fel fogja dobni a hétfődet, ha minden jól alakul persze. Oroszlánok, nem kell mindenkinek ugyanazt gondolnia rólad. Ma az lesz a legerősebb hozzáállásod, hogyha nem próbálod mindenáron megváltoztatni mások benyomását. A szűzekben pedig a hétfő a részletekben rejlik. Lesz ma ugyanis valami, ami nem pontosan úgy alakul, ahogy te szeretnéd. Engedd el az utolsó millimétert is, a lényegettől még tökéletesen működni fog. Mérlegek, nem kell minden döntésből nagy ügyet csinálni. Egy apró kérdésben ma nyugodtan válasz ösztönösen és egyszerűen csak lép tovább. Skorpiók, figyeld mások reakcióját. Valaki meglepően reagálhat valamire, amit mondasz, vagy pedig teszel. Ne próbáld azonnal megfejteni vagy helyrehozni, adj neki egy kis teret. Nyilasok, fontos lesz hétfőn az időbeosztás, egy spontán kitérő ma könnyen felboríthatja a menetrendet, amúgy meg lehet, hogy pontosan erre a kis szabadságra van most szükséged. Bakok, nem kell minden órának ma hasznosnak lennie, ma egy kis semmit tevés, pláne hétfőn értékes része lehet a napodnak. Vízöntők, valami szokatlan történhet, és elsőre talán kizökkent, de ne akarj azonnal rendszert tenni benne, nézd meg, hogy egyszerűen hová visz ez a dolog. Valamint a halak, hétfői napja, nem a te feladatod minden körülötted lévő hangulatot megjavítani, ami hétfőn azért döcögős, ma maradhatsz egyszerűen önmagad, még akkor is, hogyha valaki másnak éppen rosszabb napja van, de ha hallgatja a Best Reggelt, és együtt indítjuk a hetet, akkor szerintem mindenkinek jó napja lesz, legalábbis ezen leszünk majd. Indul szeptember 14-e a Best FM-mel.

Jó reggelt, szeptember 14-e elindult, hétfő van, itt vagyunk most már a szeptemberi hónap közepén. Itt van az ősz is, érezhetjük pláne a reggeli órákban, hogy ezért hűvös a levegő, és indul a szezon, megfázás, influenza, covid. Hát vajon melyik vírus állhat a tünetek hátterében? Az őszi téli szezonban most már egyszerre minden kering. Megfázás vagy pedig influenza esetében amúgy vannak különböző árulkodó jelek, ezeket talán még egyszerűbb is elkülöníteni. Az influenza tünetei jellemzően hirtelen jelentkeznek, a megfázás viszont lassabban épül fel. Ha hirtelen magas lázat, fejfájást tapasztal, izomfájdalmat, általános rossz közérzetet, mondjuk ez nem a hétfő miatt, hanem úgy unblock, emellett orrfolyást, torokfájást, száraz köhögést, akkor nagy valószínűséggel ez influenza. Amúgy pedig PCR vagy PCR teszttel egy napon belül megerősíthető az influenza fertőzés ténye. A megfázás ezzel szemben lassabban bontakozik ki, a tünetei pedig enyhébek. Na és akkor influenza vagy COVID. Itt viszont nem elég a tünetek alapján dönteni. Az influenza és a COVID tünetei nagy mértékben ugyanis átfedik egymást, a köhögés, az orrfolyás, a torokfájás, a láz, a fejfájás és a fáradtság például mindkét betegségre abszolút jellemző. Ráadásul csak, hogy még tetőzzük a problémát, a két fertőzés egyszerre is fennállhat, tehát valaki egy időben simán lehet influenza és koronavírus pozitív is. Na ebben az esetben azért nem irigylem az illetőt. Mikor forduljunk orvoshoz? Néhány jel amúgy mindenképpen orvosi vizsgálatot igényel, ilyen a nehéz légzés, a tartósan magas láz, vagy pedig a kiszáradás jelei, szájszárasság, csökkent vizelet, szokatlan aluszékonyság. Ebben az esetben mindenképpen menjen orvoshoz. Jó egészséget! Átviseljük majd ezt az őszi szezont is, mint ahogy mindegyiket. Na meg hát így hétfőn azért kicsit emlékezünk vissza a hétvégi bulikra. Talán még megvannak az emlékképek. Segít ebben Tunyogi Orsi régi klasszikus bulis dala, egy kicsit újra gondolva. Dr. Vérestől és Király Viktortól a Best reggelben.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A nyíregyháziak.
3: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik. Lovers.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Szolgálatban a kormányablakbuszok, győzelemmel rajtoltak a fiatal kézisek. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Állás lehetőségek, személyes találkozások, kapcsolatépítés és információk első kézből. Szerdán rendezi idei őszi állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs Online. Az egyetem Bessenyei aulájában várják az érdeklődőket. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a cégek képviselőivel és HR szakembereivel, akár önéletrajzukat is átadhatják leendő munkáltatójuknak, írják a szervezők. A belépés díjtalan. Ismét úton a kormányablakbuszok. A héten több Szabolcs-Szatmár-Beregi településen lehet majd helyben ügyet intézni. Holnap Kállós Semjénbe, szerdán Érpatakra, csütörtökön és pénteken Biribe érkezik a mobilizált ügyfélszolgálat. A bármikor rugalmasan bevethető mobilis ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, például személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeket. Lehetőség van DÁP regisztrációra, a hatósági eljárások megindítására, szolgáló kérelmek benyújtására, de a lakosság tájékoztatást kaphat az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is. A kormányablakok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Irodalmi konferenciát tartottak Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalmi Tudományi Intézete csaknem 10 éve minden évben megszervezi az eseményt. Idén a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága volt fókuszban. Összesen 16 előadó mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán a megjelent érdeklődőknek, írja a nyíregyháza.hu. A konferencia kísérő programjaként szerveztek egy kiállítást is, 9 év 10 konferencia címmel. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as kézilabda csapata. A nyíregyházi fiatalok a nyitófordulóban magabiztos győzelmet arattak a Csömör otthonában. Már az első félidőben jelentős előnyt alakítottak ki, végül 45-26-ra nyerték meg a mérkőzést. A következő fordulóban hazai pályán szerepel a csapat, a Rákosmente együttesét fogadják majd a fiatal kézisek, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. Változóan felhős napos időnk lesz, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet Nyíregyházán 21 fokon tetőzik, éjjel 12 fokra hűl majd le a levegő. A hét közepéig melegedést tapasztalhatunk, csütörtökön akár a 26 fokot is elérhetjük. Ezt követően egy hideg front érkezik, ami szórványos záporokat és párfokos lehűlést okoz, de hétvégén ismét lehet akár 25 fok is. Még jövő héten is általában 20 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. 10 fok alá pedig éjszaka sem hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig a leg

Jó reggelt, hétfő van, és micsoda hétvége van mögöttünk. Igazán mozgalmas volt a szombat vasárnap Nyíregyházán. Ugye a belvárost szombaton ismét birtokba vették a hagyományok, a gasztró és a jó hangulat. Már a délelőtti órákban benépesült a Kossuth tér, ahol a főzőcsapatok üstjeiben sorra készültek a hagyományos tirpák és szabolcsi fogások, a levegőt pedig finom illatok töltötték meg, az emberek pedig ételhordókkal sétáltak, gondolva arra, hogy haza is vigyenek a klasszikus falatokból, a tirpák fesztiválról. Ráadásul Korda György és Balázs Knári csináltak felejthetetlen hangulatot a nap végén, aztán pedig vasárnap is ettünk nagyokat. A második napon többek között vadgasztró programok, gyerekprogramok, táncbemutatók és további kulturális műsorok színesítették a kínálatot. Na meg a vadhúsok illata lengte be a Kossuth teret. Különleges ízekkel folytatódott a hétvége a vadgasztró fesztiválon. A bográcsokban is üstökben vaddisznóból, őszből, gímszarvasból, dámszarvasból, muflonból és apró vadakból készült különleges fogások voltak megkóstolhatók, a hagyományos receptek mellett pedig újra gondolt ételekkel is készültek a főzőcsapatok. Hát ezt a hétvégét végigettük, viszont a következő hétvégében már a mozgás a főszerep, hiszen jön az Extreme Trail, ezen a hétvégén szombaton akadályfutás, vasárnap pedig majd főzőverseny lesz, és a sportesemény ezúttal is a Sóstói erdő és az Aquarius élmény és parkfürdő területén lesz majd, és ráadásul, kis extraként mondhatni, a szervezők a futás után egy csobbanást is lehetővé tesznek a parkfürdő termálmedencében, ami csak az Extreme Trail versenyzőinek és kísérőinek lesz majd megnyitva. Az elmúlt hétvégén ettünk nagyokat, úgyhogy most már éppen itt lesz majd az ideje, hogy le is mozogjuk. Ráadásul indul Nyíregyházán az őszi Mozdulj Nyíregyháza programsorozat. Erről is beszélünk rövidesen, hogy milyen mozgás formákkal lehet magunkat felkészíteni az őszi időszakra. Na meg egy duett jön most a fülön keresztül a kedves hétfői hangulatért. Ricky Martin, Christina Aguilera.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Betlen Gábor utcán. A Bercsényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobbszélső forgalmi sávot leszűkítették, fokozottan figyeljenek, különösen a sáv eltolásoknál. A Simai főfolyás bővítése és burkolása miatt átmenetileg teljesen lezárták a 36-os főút egy részét, a munkálatok a helyi autóbuszjáratot is érinti, a kerülő utak miatt megnövekedett menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az óvodák, iskolák, gyalogátkelőhelyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes átutazást kívánok!

10 perc múlva frissek, és az a helyzet, hogy jövő évtől sokat tehetünk azért, hogy az őszi szezonban ne túlnyúljunk el, ne az legyen, hogy a jövő évi strandformát túl későn kezdjük el, éppen ezért szeptember 21-én, vagyis jövő év hétfőtől indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja. 35 helyszínen heti 71 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőségeket a nyíregyháziaknak, és 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig tart majd, várják a mozogni vágyókat hét minden napján. Bőven van miből válogatni jövő hét hétfőtől, és ezúttal sem maradnak el a nagy rendezvények, lesz majd szépkorúak sporttalálkozója, Bringaváros, Fit Szerda, Fit Szülinap és Mozaik Med Szűrőnap, valamint a jubileumi bütyök, élményfutás is szerepel a programok között. A teljes kínálatot megtalálják nálunk, kattanjanak ránk, bestfmnyiregyhaza.hu, és válasszák a helyi híreket, megtalálják a Mozdulj Nyíregyháza hétfőn startoló menetrendjét nálunk online. És persze a frisseket mindjárt, mintegy 10 perc múlva, addig pedig felrázzuk a reggelt halott pénzzel, na meg Pálya Alex-el, mert ez a hét lesz a legjobb. Sok sikert! Nem ki-

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
0: Ti vagytok a kedvencem. Ez a 103

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám.nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Közlekedésbiztonsági nap a Móriczban. Világbajnok lett a nyíregyházi IASZ. Elindult a 21 napos kihívás. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Közlekedésbiztonsági napot rendeztek a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában a rendőrség és a polgárőrség bevonásával, írja közösségi oldalán az Országos Polgárőr Egyesület. A diákok játékos formában szerezhettek hasznos ismereteket, tartottak kresszvetélkedőt, ügyességi feladatokat és akadálypálya is várta a gyerekeket, ahol a közlekedési szabályok mellett a figyelem, a szabálykövetés és a biztonságos közlekedés fontossága is előtérbe került. A tanulók emellett megismerkedhettek a polgárőrség tevékenységével, a polgárőrök mindennapi feladataival is, és a rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek. Varga Mihaéla a Szilvásváradon megrendezett IASZ világbajnokságon az ifjúsági korosztály világbajnoka lett. Egyedüliként vehetett át külön díjat, mivel az elért pontszámával ebben a kategóriában a nők között minden korcsoportot tekintve világcsúcsot lőtt. Edzője Szedlár János. Varga Mihaéla a Vasvári Pál gimnázium végzős tanulója. Tavaly kitűnőként végzett, 2 hónapja megnyerte a diákolimpiát, 1 hónapja pedig az országos bajnokságot. 2027-től a magyar válogatott tagja, jövőre már olimpiai kvalifikációs versenyeken is indul majd. Ismét itt a 21 napos kihívás, Tiszavasvári is csatlakozott a programhoz, emellett még országszerte 16 helyszínen lehet bekapcsolódni a szabadidő sportos akcióba. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a szabadidő sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
7: Elindult a 3. 21 napos kihívás, a 2. őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél 7 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
6: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet Nyíregyházán 21 fokon tetőzik, éjjel 12 fokra hűl majd le a levegő. A hét közepéig melegedést tapasztalhatunk, csütörtökön akár a 26 fokot is elérhetjük. Ezt követően egy hideg front érkezik, ami szórványos záporokat és párfokos lehűlést okoz, de hétvégén ismét lehet akár 25 fok is. Még jövő héten is általában 20 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. 10 fok alá pedig éjszaka sem hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb úr.

0: Jó reggelt, 8 óra után pedig a héten először indul a klasszikus munkaidő, de hát én tudom azt, hogy itt Nyíregyházán szuper kollégák vannak, mindenki mindenkivel jóban van, sztorizunk, hogy mi volt a hétvégén, és egyszerűen jól érezzük magunkat délutánig, de ahogy nézzük a világ fejlődését, el fog majd jönni az az időszak, amikor robotokkal is együtt kell majd dolgozni, és az a helyzet, hogy amíg egy emberrel valamit meg tudunk beszélni, ami esetleg konfliktus volt, hát nem tudom azt, hogy a robottal ezt majd hogy fogjuk tisztázni, és vannak itt azért érdekes események, és akkor ez a reggel sztoria, ugyanis saját fejlesztőjére támadt egy humanoid robot Kínában, még szeptember 7-én nem is olyan régen. A biztonsági kamera felvételén az látszik, hogy a robot a mozgásteszt kezdetén irányíthatatlanná válik, és egy kungfu mozdulattal kiüti a mérnök kezéből a telefont, majd pedig egy pörgőrugást is bemutat a férfi felé, hát nem túlságosan kedves gesztus. Amúgy nem ez volt az egyetlen, például 2025 májusában egy H1 típusú daruról függesztett robot kezdett el kontrollálhatatlanul csapkodni egy teszten, feldöntve a környezetében lévő eszközöket. 2026 februárjában pedig egy gála műsoron rohant váratlanul a korlát mögé álló nézők felé egy robot, és néhány nappal korábban pedig egy oroszországi elektronikai üzletben egy férfi véletlenül meglökte az egyik humanoid robotot, amely válaszként hát megrúgta a férfit, majd pedig kalimpálni kezdett, és azután pedig hárman kellettek ahhoz, hogy lefogják a robotot, és hogy kikapcsolják az elszabadult humanoid robotot. Szóval vannak itt azért érdekes dolgok, ha ezek bepipulnak, nem tudom, hogy fogjuk a munkahelyeken velük megbeszélni, hogy fű a békesség, inkább fátylat rá. Örüljünk annak, amíg mi emberek dolgozunk szerintem együtt itt a nyíregyházi munkahelyeken, úgyhogy jó munkát mindenkinek, kellemes lesz az időjárás, ami azt jelenti, hogy 21 fok lesz ma Nyíregyházán, és a nap is ki fog majd felettünk kandikálni.
1: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Jó reggelt, szeptember 14-e van, hétfő, ez a Best FM és a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Véget ért a nyár, és a turisták bejárták a félvilágot, a szezon végével pedig értékelték is, hogy ki hogyan viselkedik alapvetően, és kire mi a jellemző. Felállították a turisták világrangsorát, egy friss felmérésben 192 utazás szervező mondta el, hogy mely nemzetek turistáival a legjobb találkozni, kik a legbőkezűbbek, és kik a legkalandvágyóbbak, vagy éppen a legnagyobb gasztro rajongók. Az első helyet pedig Japán vitte el, a túra szervezők 21,1%-a sorolta ide, japánokkal a legjobb találkozni. Ezt követően jönnek a norvég és a svájci turisták, a második és a harmadik helyre, mögéjük pedig a kanadai és az amerikai utazók, a listát pedig az olasz turisták zárták. A legbőkezűbbek az Egyesült Államok turistái, ugyanis ők adják a legtöbb borravalót az utazás szervezők szerint. A rangsor elején szerepelnek még a borravaló kérdésében a németek, a kanadaiak és a svájciak, ők is elég bőkezűek, és mint kiderült, az utazás szervezők szerint a németek a leginkább kalandvágyók, a legnagyobb gasztro rajongó címet pedig az indiai turisták nyerték el, ugyanis innen gyakran utaznak a turisták kifejezetten az ételek és a gasztro élvezetek miatt. Hát miket különösebben nem említettek meg, de hát ugye tudjuk magunkról azt, hogy ha svéd asztalról és all inclusive korlátlan fogyasztásról van szó, abban mi a magyar turisták verhetetlenek vagyunk. Jön a Csak 10 perc rovat is, héten először Molnár József, Szakács Tibi, szellemi társ vagy párkapcsolat, kiderül 8:30-kor.
1: Mindenből
2: a legjavát adjuk.
3: Leszek a dal, mi felrász téged, leszek a perc, mit át kell élned.

bestfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Majd betegségről fogunk beszélni a Csak 10 perc rovatban. Ez nem újdonság a hallgatók számára, hiszen ebben a műsorban már nagyon-nagyon sok betegségről volt, és ennek gyógyítási módjairól. Amikor a lelkünk beteg, az egy picit neccesebb dolog. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, amit a www.csak10perc.hu-n keresztül hallgathatnak vissza. Én Szakács Tibor vagyok, és a mai beszélgető társam Molnár József lelkész lélekgyógyász. Csodaszép napot kívánok neked, Józsi, szia!
3: Köszönöm a csodaszépet, én is örülök, hogy beszélhetünk.
2: Az elejét próbáltam volna egy picit így lazítani, de a betegség szó, az a lélekbetegsége, az rögtön rányom egy bélyeget szerintem egy hangulatra, amivel a hallgatóknak azt kérem, hogy nagyon nyissák ki a fülüket, a mai nap folyamán a féltékenységről lesz szó, nem telibe a féltékenységről. Azt szokták mondani, ugye, hogy a féltékenység az betegség.
3: Valóban annak tartjuk, főleg akkor, amikor a féltékenységből már beteges jelek és beteges viselkedési formák alakulnak ki.
2: Na most egy nagyon különleges helyzet van, mert a féltékenységnek van egy olyan formája, amikor félreértésből vagy a féltékenységgel kapcsolatos érzéseknek a félreértéséből alapulnak későbbi nézeteltérések.
3: Amikor valaki rosszul dekódolja a másik mondatait, most ezt arra gondolsz?
2: Igen. Tehát szeretném egy picit körbeírni. Valakit megvádolnak azzal, hogy hűtlen, vagy pedig, mit tudom én, tesz ilyen lépéseket, és ő elkezd magyarázni egy helyzetet. Magyaráz egy emberrel kapcsolatos érzést, egy kapcsolatot, egy emberi kapcsolat is lehet, ez nem fontos ennek párkapcsolatnak lenni. Ezekben a mondatokban, amikor ő őszintén beszél a másikkal kapcsolatos érzéseiről, akkor lehetnek félreérthető dolgok, amikre a másik, a gyanakvó fél, az teljesen máshogy reagál. Pedig az, aki beszél, az valódi érzelmeket mond el. És mai nap folyamán beszéljünk már picit ezekről a dolgokról, milyen különböző félreérthető dolgok lehetnek ebben, és milyen szeretet arcaink vannak. Egyáltalán, hogy mit jelent ez?
3: Na itt van a kulcsszó, amit megfogalmaztál, hogy a szeretetnek nagyon sokfajta arca van, és amikor ezeket az arcokat összekeverjük, vagy ezeket az arcokat nem ismerjük fel, vagy ezeket az arcokat nem jól ismerjük fel, akkor ebből különböző konfliktusok, akár féltékenységre okot adó párkapcsolati nehézségek is kialakulnak. A szeretet ugye azt szoktuk erről mondani, hogy ez egy érzés, amely valamilyen vonzalmat, két ember közötti vonzódást jelent. Hogyha ez a vonzalom, ez úgynevezett intellektuális vonzalom csupán, amikor azt érzem egy másik emberről, hogy ő nekem a szellemi társam, mert mondjuk van egy közös BT-nk vállalkozásunk, vagy vagyunk egy olyan munkahelyi kapcsolatban, amelyen mi egy projekten dolgozunk, akivel napi 8 órát vagy 10-et együtt vagyok, ő már megérti a gondolataimat, ő inspirál engem, én pedig őt, egymásnak a saját munkánk területén még alkotókedvet is tudunk adni, jól elbeszélgetünk vele, adott esetben még a magánéletünkről is beszélgetünk, akkor itt két ember között kialakul egy intellektuális vonzalom, ami gyakorlatilag az otthon lévő, vagy a párkapcsolat számára sokszor érthetetlen. Miről, vagy hogyan tudtok ti ilyen jól elbeszélgetni? Biztos van ott más is.
2: Itt különben mire féltékeny a másik fél? Arra, hogy én valakivel jobban érzem magam?
3: Nem, hogy valakivel jól érzem magam, aki éppen nem ő. Nem kell, hogy jobban érezd, elég, ha csak jól érzed magad valakivel. Benne van a szóban egyébként az, hogy szellemi társ. A párkapcsolatban vagy társkapcsolatban tudnunk kell azt, hogyha egy olyan vonzó személyiségű párunk van, akinek alkotó készsége is van, amellett lesz egy olyan munkatársa, akivel ezeket a dolgait meg tudja beszélni, velem meg annyira nem. Tehát ez számít valóban, hogy 8-tól fél 4-ig a párom milyen gondolatokat és milyen inspirációt kap és ad, hiszen ennek a haszna, amit nevezzünk úgy, hogy fizetés vagy siker, azt mégiscsak velem osztja meg.
2: Uh-huh. Lehet ez egy kifogás ebből a szempontból? Mert ezt nagyon sokszor azok, akik bírálják a másikat, azok nem fogadják el. Azt mondják, hogy oké, rendben, de hát azért a pénzért nem mindent adunk oda.
3: Azt gondolom, hogy itt van az a ősrégi szónak a helye, hogy bizalom. Tehát bízok-e abban, hogy annyira, hogy ez, ami a párom és a munkatársa között van, ez egy intellektuális vonzalomtól nem több.
2: Uh-huh. Kiben nem bízik ilyenkor a gyanakvó fél? Hát a párjában,
3: minden
2: vagy magában?
3: Saját magában.
2: Akkor saját, ez
3: minden,
2: a, ez
3: minden
2: a
3: féltékenység arról szól, hogy magamban nem hiszek. Uh-huh. Ezt általában a rendelésre érkező féltékenyek nyilvánvalóan mindig tagadják. Nem, ez nem így van. Hát aztán az első óra második felére azért kiderül, hogy hát de tulajdonképpen mégiscsak igen.
2: Jó, de hát akkor valami csak nem jó, hogyha a másik nem érzi biztosnak magát, nincsen önbizalma, akkor véletlenül nem arról van szó, hogy mégiscsak az a fél rontja el, hogy a másiknak nem ad olyan szeretetet?
3: Nem feltétlenül. Lehet, hogy ad, csak az neki kevés, vagy más miért szeretne. Az intellektuális vonzalomból fakadóan azt jelenti, hogy ugyanúgy el tudok beszélgetni a kollégámmal, vagy az engem inspirálóval, aki a munkámban engem előre visz, mint vele, és hogyha ezt nem tudjuk felnőtten kezelni, akkor azt gondolom, hogy ez a kapcsolat rövid úton véget fog érni.
2: Azért fontos ez a téma, mert sok párkapcsolat ebbe tönkre megy, jól mondom?
3: Így van. Hát ezért mondtam, hogy ha nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor ez a kapcsolat egészen biztosan tönkre megy. Tönkre megy egy olyan dolog miatt, amelyben
2: ami
3: nem
2: nincs.
3: Volt szexus, pontosan, hanem egy intellektuális vonzalom volt, ami a szeretetnek az egyik arca. Aztán van egy másik arc is, amikor azt mondjuk, hogy két ember között, most figyelj jól, már nem intellektuális vonzalom van, hanem érzelmi kötelék. Na, itt mindenkinek a vészharang megszól.
2: Jó, de milyen az az érzelmi kötelék? Mm-hmm. Mert hát gondolom, hogy itt van a macska elásva.
3: Pontosan. Tehát amikor azt mondjuk, hogy van valaki a környezetemben, akit megmagyarázhatatlan módon egyszerűen csak szeretek. Ez nem párkapcsolati érzés feltétlenül, hanem észreveszem a legapróbb rezdüléseit, egy hosszabb együttlét alatt, egy ismerettség alatt, amit nyilván az idő a legfontosabb téma, és ebben a kérdésben érzelmi kötelék alakul ki közöttünk. Gondolj csak ilyenre például, hogy volt egy olyan kedves tanárod, egy olyan gyermekkori barátod, akikkel lehet, hogy már nagyon-nagyon hosszú évek óta nem találkoztál, és hogyha valaki megemlegeti őt, vagy hogyha valahol az ő neve feljön, akkor jó érzéssel tölt el.
2: Igen.
3: De ez sem az, amiről azt mondjuk, hogy megcsalás, és tulajdonképpen valami olyan szörnyű dolog. Érzelmi kötelék, megszerettem valakit valamiért. De ez a megszerettem, ez tulajdonképpen itt ezen a ponton meg is áll. Ezt is nehéz elmagyarázni.
2: Aha, én szerintem különben az emberek bizonyos százalékánál nem is kell az, hogy megcsalják.
3: Pontosan így van. Pontos. A legtöbb megcsalásban az a valódi megcsalás, amit a filmeken látunk, az legtöbbször egyébként nem is történik meg. Aztán jön a harmadik. Amikor azt mondom, hogy nem csak intellektuális vonzalom van közöttünk, vagy lehet, hogy azt talán nincs is, nem csupán egy érzelmi kötelék van közöttünk, hanem van egy olyan ember, akivel van egy fizikai vonzalmam, akivel azt érzem, hogy a közelében jól érzem magam, jó az illata, jó megérinteni, egy kellemes jelenség ő maga. Ez nem egyenlő még a szexuális vonzalommal, de ahhoz egyébként nagyon hasonló. Amikor valaki mellett fizikailag jól érzem magam. Na hát ezt is nagyon nehéz lesz otthon elmagyarázni. Hogy emögött nincs szerelem, hogy emögött nincsen semmilyen más érzés, egyszerűen én jól érzem magam mellette fizikailag, boldogabb vagyok, ha a környezetemben van.
2: Ki az a hülye, aki erről otthon beszél?
3: Akik azt a hibát követik el, hogy lelki striptiszt tartanak időről időre, és megmagyarázhatatlan a lelki jelenségeket, megpróbálnak megmagyarázni a másiknak.
2: Vagy pedig olyan szinten akarnak őszinték lenni, nem?
3: Nyilván.
2: Olyan így szinten van. Akarnak őszinték lenni, hogy azt mondják, hogy nincs takargatni való, mert miért ne beszélhetnék róla, pont?
3: Majd kiderül, hogy úgy tűnik, hogy mégis van, egyébként pedig nincs.
2: Szokott kiderülni? Különben úgy, hogy ez azért mégis van esetlegesen egy utáncsapás.
3: Arról beszélünk. Azt mondtad, hogy mi az, ami annak tűnik, de mégsem az.
2: Aha.
3: Tehát akkor ha nem az, akkor az nem derülhet ki, mert nincs benne. Az intellektuális vonzalomnál nincs szexus. Az érzelmi köteléknél nincs szexus. A fizikai vonzalomnál se kell, hogy legyen. A szexuális vonzalom meg pedig ugye a szeretetnek az az arca, amit nem kell elmagyarázni. Én azt gondolom, hogyha van két ember között intellektuális, vagy szexuális, vagy bármilyen vonzalom, az azt jelenti, hogy van egy olyan frekvencia, amely közöttük jól működik. És azt gondolom, hogy ezt akárkivel találom meg, illetve a szeretet arcát bárkiben felismerem, az embernek mindenféleképpen jót tesz. Jót tesz, hogyha merek szeretni, jót tesz nekem is, hogyha kimerem mutatni azt, hogy milyen érzelmek vannak bennem, és jót tesz azoknak is, akik ezt megkapják, és természetesen azoknak, akik a környezetemben vannak. Ha van bizalom, akkor ezek a szeretet arcai tudnak működni egy párkapcsolatban. Ha nincs bizalom, akkor meg nem működik igazából más se.
2: Jól összefoglaltad ezt az egész dolgot, már csak azért is, mert hát azért itt emberi életekről van szó, és ezért is nagyon fontos az.
3: És minimum háromról már.
2: Igen, érzékeny terület. Remélem, hogy tanultak belőle, letelt az időnk, már ennyi, nagyon szépen köszönjük, Józsi, és legközelebb pedig megint találkozunk egy újabb témával. Szép napot!
3: Örülök neki, és fogom várni, sziasztok!

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Bethlen Gábor utcán. A Bercény utca felől az Egyház utca irányába vezető jobbszélső forgalmi sávot leszűkítették, fokozottan figyeljenek, különösen a sáv eltolásoknál. A Simai főfolyás bővítése és burkolása miatt átmenetileg teljesen lezárták a 36-os főút egy részét, a munkálatok a helyi autóbuszjáratot is érintik, a kerülő utak miatt megnövekedett menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az óvodák, iskolák, gyalogátkelőhelyek közelében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, gerdtulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
4: Tartasz közénk te is!
5: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Komposzt jár a hulladékért. Útmunkák kezdődnek az Orosi úton. Újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petru Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
7: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
6: Útburkolat felújítási munkálatokat végeznek az Orosi úton, írja a nyíregyháza.hu. A magyar közút szakemberei először felmarják a burkolatot, majd aszfaltoznak. A munkálatokat félpályás útzár mellett végzik, így az arra közlekedők időnként torlódásra számíthatnak. A munkálatok várhatóan kedden is folytatódnak, az autósoktól fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb, 35 helyszínen heti 41 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe, indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjóga és padel szintén folytatódik ősszel is. Az Rényi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lesz, de csapadék nem valószínű. A hőmérséklet Nyíregyházán 21 fokon tetőzik, éjjel 12 fokra hűl majd le a levegő. A hét közepéig melegedést tapasztalhatunk, csütörtökön akár a 26 fokot is elérhetjük. Ezt követően egy hideg front érkezik, ami szórványos záporokat és pár fokos lehűlést okoz, de hétvégén ismét lehet akár 25 fok is. Még jövő héten is általában 20 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. 10 fok alá pedig éjszaka sem hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig

Jó reggelt, itt a hétfő, szeptember 14-e, és itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Új hét indult. Nézzünk át szét a városban, Nyíregyházán, hogy milyen történések lesznek. Például állásbőrze szerdán a Nyíregyházi Egyetemen, a karrieredet tudod építeni. Reggel 9 és délután 3 óra között Nyíregyházi Egyetem A épület, a jól megszokott helyszín, Bessenyei aula, és kertészkedhetünk is, ugyanis indul a hulladékért komposzt akció a mai napon, egészen 26-áig, és az akcióban pedig két nyíregyházi hulladékudvar is részt vesz, a Korányi Frigyes utca 3 szám alatti, valamint a Kerék utca 1 szám alatti telephely, a komposztot pedig az adott hulladékudvarok nyitvatartási idejében lehet átvenni a leadható hulladékokért már a mai naptól, és egészen szeptember 26-áig. A résztvevők nyilván hasznos és a kertekben is felhasználható komposzthoz juthatnak. Izgalmas hét áll megint csak előttünk, érdemes nézni online is a nyíregyházi lehetőségeket, de ezt FM nyiregyháza.hu, kattanjanak ránk!

0: Itt az ősz évszakváltás van, és ilyenkor a ruhatár is módosul. Kapóra jön az őszi ruha, cipő és játékvásár a kertvárosi Bababőrze keretein belül, ugyanis ősszel is több alkalommal várja idén is a családokat és az érdeklődőket a kertvárosi Bababőrze Nyíregyházán. A következő az majd most hétvégén lesz, szeptember 19-én a kertvárosi esélypiac és vásár területén, ahol őszi ruhák, cipők és játékok tudnak gazdát cserélni. Az árusítók számára részvétel ingyenes, viszont regisztrálni az kell. És nem sokára tekerhetünk is, ez is egyre közelebb, érdemes majd karbantartani a bringákat, ugyanis 9. alkalommal jön már a Bringaváros, a hagyományos őszi biciklis rendezvény szeptember 26-án szombaton, és ahogy már megszokhatták idén is, pecsétgyűjtő menetlevelet fognak kapni, amelyet a városban található helyszínek felfedezésével ajándékokra is lehet majd szert tenni.
1: Mindenből a legjobb.

Szeptemberi program tippek a Best reggeltől, közeledik már egy igazi természetkedvelő program, jön a nyíreldő nap szeptember 26-án, az erdei tornapályán jó levegő, csicsergő madarak és sok-sok info a természettel kapcsolatosan, minden indul majd egy süni futással, ami az óvodásoknak van ezt megrendezve 9:30-tól, aztán pedig többek között lesz majd Bogárháton bemutató, ehető erdő, interaktív erdőkóstoló Bozsó Gyulával, ugyanis sok minden finomság rejtőzik egy erdőben. Ezen túl pedig erdészek, vadászok, gombászok, madarászok, méhészek mesélnek nekünk a természetről és az erdőről. Továbbá nyitva lesz az erdei játszótér és a fajátékok a gyerekek számára, ráadásul még vadpörkölt kóstoló is lesz majd. Továbbra is látogatható a Honvédelmi Központ Nyíregyházán, mondjuk pont ma nem, de holnaptól már igen, amit kipróbálhatok: VR szemüvegek, airsoft, virtuális lövészet, szabadulószoba, gyermekgokárt, gyermekmászófal, szóval sok érdekes dolog van a Metropol üzletházban. 2 péntekig reggel 9 és 4 után 5 között, valamint hétvégén 10 és 18.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat! Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra kell készülni a ki- és bevezető utakon és a meglévő útmunkák közelében. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Bethlen Gábor utcán. A Bercényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobbszélső forgalmi sávot leszűkítették, fokozottan figyeljenek, különösen a sáv eltolásoknál. A Simai főfolyás bővítése és burkolása miatt átmenetileg teljesen lezárták a 36-os főút egy részét, a munkálatok a helyi autóbuszjáratot is érinti, a kerülő utak miatt megnövekedett menetidővel számoljanak a járművezetők. Óvatosan vezessenek, különösen az óvodák, iskolák, gyalogátkelőhelyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

Új hét, új lehetőségek. Mennyi minden tartogat nekünk szeptember 14-e a mai nap, és hát a következő 5 még ugye a munkahét során. Ugyanis most újra itt a lehetőség, hogy heti 40 órában bizonyítsuk, hogy a pénzért szinte bármire képesek vagyunk. Hát erről szól ugye a munka, egy feladat, és utána pedig a jutalom. Délután viszont mindenképpen foglalkozunk majd a családdal, mindenki hazaér. Jöhetnek a napi sztorik, a közös vacsora és egy kis esti szórakozás. Elindult a hétfő, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, mindjárt jön Szendi Hajné, holnap reggel 6 órától pedig ismét együtt ébredünk.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Szolgálatban a kormányablakbuszok, győzelemmel rajtoltak a fiatal kézisek. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Állás lehetőségek, személyes találkozások, kapcsolatépítés és információk első kézből. Szerdán rendezi idei őszi állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs Online. Az egyetem Bessenyei aulájában várják az érdeklődőket. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a cégek képviselőivel és HR szakembereivel, akár önéletrajzukat is átadhatják leendő munkáltatójuknak, írják a szervezők. A belépés díjtalan. Ismét úton a kormányablak buszok. A héten több Szabolcs-Szatmár-Beregi településen lehet majd helyben ügyet intézni. Holnap Kállós Semjénbe, szerdán Érpatakra, csütörtökön és pénteken Biribe érkezik a mobilizált ügyfélszolgálat. A bármikor rugalmasan bevethető mobilis ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, például személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeket. Lehetőség van DÁP regisztrációra, a hatósági eljárások megindítására, szolgáló kérelmek benyújtására, de a lakosság tájékoztatást kaphat az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is. A kormányablakok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Irodalmi konferenciát tartottak Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalmi Tudományi Intézete csaknem 10 éve minden évben megszervezi az eseményt. Idén a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága volt fókuszban. Összesen 16 előadó mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán a megjelent érdeklődőknek, írja a nyíregyháza.hu. A konferencia kísérő programjaként szerveztek egy kiállítást is, 9 év 10 konferencia címmel. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as kézilabda csapata. A nyíregyházi fiatalok a nyitófordulóban magabiztos győzelmet arattak a Csömör otthonában. Már az első félidőben jelentős előnyt alakítottak ki, végül 45-26-ra nyerték meg a mérkőzést. A következő fordulóban hazai pályán szerepel a csapat, a Rákosmente együttesét fogadják majd a fiatal kézisek, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszönjük szépen, Andrés, a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. 2026. szeptember 14-e van, hétfő, Roxana és Szeréna napja. Én Szendi Hajni vagyok, és itt a Best FM-en természetesen mindenkit arra buzdítok, hogy töltsük együtt a következő 4 órát. Mondom röviden a tartalmat, mindjárt jön a névnaptár, aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel beszélgetek, lesz kalendárium, megyünk moziba. Ma van a kereszténység, a keresztény egység napja, mondom, hogy erről mit kell tudni. Van, ahol már eltörölték az órát, állít ellátogatunk oda is így az étteren át. Folytatom az Álomfejtő című minisorozatunkat. Ma megpróbáljuk megfejteni, mit jelent az, ha álmunkban nem kapunk levegőt. Szép őszi időben lesz részünk, ezzel is foglalkozok majd. Aztán jön az útravaló, Friedrich Antas séffel főzünk. Lesz világhíradó, és egy új ajánlást is el fogok mondani. Megváltoztatták, hogy mi az új ideális hőmérséklet a lakásban. Mi legyen az uzsonás dobozban? Erre a kérdésre dietetikussal fogok majd választ keresni, Dobák Zitával egészen pontosan, és hát azokhoz is szólok, akik sok-sok csomagot rendelnek Kínából, mert hogy jön a kezelési költség, ez egy új tétel a Kínából rendelt csomagokra. Mondom majd a részleteket, rádiózzunk együtt!

Szeptember 14-e van, ma a Roxánákat és a Szerénákat köszönhetjük fel. A Szeréna a Szerénusz férfi név női párja, és hát a rokon neve a Szerénke, amit ugye a frakból is ismerhetünk. A Szerénák ünnepelhetnek július 28-án és augusztus 16-án is a mai nap mellett. Híres Szeréna, Serena Williams amerikai teniszező, vagy Papvári Elemérné Sziklai Szeréna, a magyar hiszek egy költőnője, és hát ahogy említettem, Szerénke a Frakka Macskák Rémer Ice Cream sorozat egyik macskájának is ez volt a neve. Ma a Roxánákat is felköszönhetjük, ez egy perzsa eredetű görög női név, az a jelentése, hogy világos, ragyogó. A Roxánák ünnepelhetnek még január 17-én és január 11-én is. Nagy Sándor felesége, a perzsa hercegnő is ezt a nevet kapta anno, de a hírességek között megtalálhatjuk Edmond Rostand színdarabjának szereplőjét, Roxánt, ugye, aki Cyrano szerelme volt, vagy éppen Daniel Defoe regény alakját, Roxánát, a szerencsés kedvest. Isten éltesse a névnaposokat, holnap az Enikők és a Melitták következnek majd.

0: Ma egy nagyon fontos témát kezdünk el Maglóczky Tibor kutya kiképzővel. Nagyon-nagyon megoszlanak a vélemények az ivartalanítás kapcsán, bár az állatvédők, és szerintem Tibi is egyértelműen fog ebben a dologban fogalmazni, de majd mindjárt kiderül. Szia Tibi, üdvözöllek!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat! Az ivartalanítás maga szerintem egy jó dolog, azt viszont tudni kell, hogy az utóbbi időben kezdett olyan szinten elterjedni, hogy nagyjából mindenki hallott róla, meg beszél róla. A kutyás körökben mindenképpen. Tehát ezelőtt mondjuk 20-30 évvel nagyjából csak egészségügyi problémák miatt került sor általában ivartalanításra. Azóta viszont ugye a felelős állattartás, hála Istennek, felerősödött. Köszönhető ez az állatvédelemben dolgozó önkénteseknek, állatmenhelyeknek, menhelyek vezetőinek, ami mellette szól mindenképpen, és a kutyák érdekeit is szolgálja, az, hogy a daganatos megbetegedések kockázatát csökkenti.
0: Fiúkutyáknál is?
1: Fiúkutyáknál is, illetve olyan problémákat is megoldhat, ami mondjuk a kutya viselkedésében jelentkezik. Itt már viszont körültekintően kell kezelnünk ezt a dolgot, mert nagyon sokszor javasolják, akár az állatorvosok is, vagy témában jártas emberek, vagy laikusok, hogyha valami viselkedési problémája van a kutyának, akkor azt mondják, jó, majd ivartalanítasd, és akkor majd megoldódik ez a probléma.
0: Lenyugszik, ugye azt szokták mondani például, igen.
1: Például ilyet is szoktak mondani. Hát én azt mondom, hogy mindenre van lehetőség, meg mindenre van esély, de nem lehet 100%-osan kijelenteni, hogy az ivartalanítás meg fogja oldani ezeket a problémákat. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy ha ivartalanítjuk a kutyánkat, és foglalkozunk az adott probléma megoldásával, akkor lehet esélyünk arra, hogy ténylegesen változást tudunk elérni az adott problémában, viselkedési zavarban, nevezhetjük ennek is, de nem feltétlenül zavar ez, mert lehet, hogy 3-4-5 évig nem foglalkoztak a kutyával, ugye sokat beszéltünk már a szocializációról, hogyha ez kimaradt az életében, és 5 év után kapcsolat az, hogy most már jó lenne megoldani, mert mindenkinek mondjuk az agyára megy otthon a kutya, nem tudják kezelni, ugrál, harap, támad, túl domináns, esetleg agresszívvá válik. Akkor ugye javasolják az ivartalanítást, de önmagában általában ez nem oldja meg. Mindennek láttam már az ellenkezőjét is egyébként.
0: Igen.
1: Tehát azért mondom, hogy óvatosan kell kezelni így ezt a dolgot. Nagyszámok törvénye alapján általában működhet ez is. Viszont ami fontos, hogy mivel nem olyan régen terjedt el, hogy ilyen számban végeznek ivartalanításokat, statisztikák igazából nincsenek még olyan pontosan, illetve nagyobb időtáv volt lefedve, hogy általános következtetéseket tudjunk levonni. Ez viszont jó lenne. Nyilván a szakemberek biztos, hogy fognak készíteni, meg eddig is készítettek, gondolom, de ezután is fognak készíteni olyan statisztikákat, ahol meg tudjuk nézni azt, hogy milyen problémára javasolhatják, vagy milyen változások következnek be az ivartalanított kutyáknál. És még egy másik és fontos érdekes dolog, amiről érdemes beszélni, az, hogy például mikor történjen az ivartalanítás. Tehát itt is nagyon sokféle variáció van. Általánosságban ugye azt mondják, hogy az ivarérési folyamat után történjen meg, akkor a kutya eléri ugye a teljes nagyságát, szépen kifejlődik, hormonháztartása beáll, és akkor utána érdemes megcsináltatni az ivartalanítást. Egyébként én is ezzel értek egyet. Itt azért vannak túlig határok, viszont azt hallottam, hogy Amerikában vannak ilyen nagyon extrém esetek, hogy kölyök kutyákat ivartalanítanak. No. Tehát azt én abszolút nem támogatom.
0: Nem, miért? Hogy már eleve úgy adják ki a tenyésztőtől?
1: 6-8-7-es korban. Tehát olyan fiatal kutyákat. Tehát ott azért el tudjuk képzelni, hogy hormonálisan egy ilyen kis kutya nem fejlődik ki. Úgy nő fel, hogy hormonálisan a szervezete nem kapja meg azt a támogatást, amire szüksége van. Nyilván az, hogy milyen következményei vannak, erről megint statisztikákat kellene majd készíteni, és akkor úgy levonni a következtetéseket, de ez egy szélsőséges eset, szélsőséges példa. Ha visszakanyarodunk oda, hogy ivartalanítás, nagyon sokszor halljuk azt, és ami meglepő, még állatorvosoktól is hallottam ilyet, gazdik tolmácsolásában, ami ugye egy tévhit, hogy jaj, hát legalább egyszer a szuka kutyának legyenek kölykei.
0: Igen, hát ezt sokan mondják.
1: Vagy akár a kankutya is legalább egyszer fedezze. Mert gondolj már bele, mondja nekem is az egyik gazdi, hogy jaj, hát milyen lenne az. Mondom, figyelj, a kutyának nincs ilyen tudata.
0: Aha.
1: Tehát egy ösztönlény, mi kapcsolja be? Tüzelő szukának az illata. Ha ezt megérzi, akkor elkezd nyomulni a szukára, közeledik, udvarol, stb., és ha van lehetősége, akkor párosodik vele. De a kutyáról beszélünk, tehát nincs ilyen tudata. Úgyhogy ha egy kankutyának soha nem lesz kiskutyája, soha nem fog párosodni egy szukával, semmi baja nem lesz. Ha ivartalanítjuk, akkor sem lesz semmi baja. A szukakutyáknál ugye általában ott szokták javasolni, hogy legalább egyszer legyen, mert úgy a természet rendje szerint fog működni a szervezete, de ez is egy óriási tévhit. Tehát nem fontos, illetve az állatvédők, hát nagyon komolyan, hogy is mondjam, most hirtelen ki akartam mondani valamit, ami nem lett volna jó.
0: Nem lett volna
1: tehát, finoman mondom, hogy maximálisan ellenzik, én is ellenzem ezt a fajta hozzáállást. Tehát nem kell egy szukakutyának fialnia, nem kell kiskutyákat felnevelnie, mert maga a biológiai folyamat az egy dolog, hogy oké, 63 nap a vemhesség, utána megszületnek a kiskutyák, és akkor majd 8-10 hetes kor között, állatvédelmi törvény szerint 9 hetes kor után, majd keresnek neki gazdi, itt odaadják valakinek, esetleg értékesítik. Na hát ez nem így működik, mert a legnehezebb egyébként a kiskutyákat, és azt a tenyésztők, a komoly tenyésztők nagyon jól tudják. A legnehezebb része a folyamatnak szinte ez, hogy jó helyre adjuk ezeket a kiskutyákat, ahol foglalkozni fognak velük, megbecsülik, stb. Tehát az, hogy a 2 hónap vemhesség, és utána 2 hónap felnevelés a tenyésztőnél, ez a jéghegynek csak a csúcsa.
0: Hát
1: tehát az igazi munka az utána jön, utána következik, és ezt csak egy olyan helyen tudják megadni a kiskutyáknak, akit a tenyésztő körültekintően kiválasztott, letesztelt, beszélgetett vele, ugye el szoktak menni tenyésztő látogatásra, vagy olyan tenyésztő, aki elmegy a leendő gazdihoz, megnézi a körülményeket, hol élnek, hogyan élnek, beszélgetnek, hosszú órákat is, akár telefonon is, e-maileznek, messengereznek, vagy akár személyesen. Tehát minél jobban megismerjék egymást, mert úgy tud felelősséget vállalni azért a döntésért a tenyésztő, hogy hova adja a kiskutyát szívesen. Just

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Szeptember 14-e van, és ahogy korábban mondtam, ma a Roxánákat és a Szerénákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ma van a Keresztény Egység napja, és Szent Kerenc felmagasztalásának ünnepe is. Na nézzünk egy-két híres eseményt, ami ezen a napon történt. Nyissuk ezzel a kalendáriumot. Megtartották a Nemzeti Zsinatot Nagyszombatban 1648-ban. A visszavonuló oroszok felgyújtották a Napóleon csapat által megszállt Moszkvát 1812-ben. Kitört Magyarországon az utolsó nagy kolera járvány 1872-ben. A halálos áldozatok száma hivatalos kutatás szerint 250 ezer fő volt. Kossuth Lajos Budapest díszpolgára lett 1892-ben. Brit-amerikai légitámadás érte a Budapesti Közlekedési Múzeumot 1944-ben. Az épület nagyon súlyosan megrongálódott, a repülőgép gyűjtemény teljesen megsemmisült. A kiemelkedően értékes vasúti kocsik modelljének nagy része is teljesen elpusztult, de bombatámadás érte ugyanezen a napon a tatai vasútállomást is. Devecserben amerikai vadászgépek támadtak rá egy magyar tehervonatra. Ezen a napon a szovjet Luna 2 űrszonda becsapódott a Holdba 1959-ben. 1992-ben a hat legnagyobb szakszervezeti tömörülés több évig tartó viták után megállapodott a szakszervezeti vagyon felosztásáról. A kormány a megállapodáson kívül maradó kisebb szervezetekre hivatkozva 3 hónappal később hagyta csak jóvá ezt a megállapodást. 1964-ben Walt Disney megkapta a Fehérházban a Szabadságért érmet. Súlyos detonáció érte egy békésmegyeri panelházat 1993-ban. A detonáció miatt 7 meghaltak, 10 megsérültek. És végül, de nem utolsó sorban, Laki Zsuzsanna személyében magyar lány lett Európa szépe a párizsi döntőn 2003-ban. Több híresség is született ezen a napon, például Solomon Ach, amerikai pszichológus 1907-ben, Simony Imre magyar költő 1920-ban, Sam Neill az északér születésű új-zélandi színész 1947-ben, hát a legtöbben őt ugye a Jurassic Parkból ismerik, ezen a napon született 14. Leó pápa 1955-ben, Novák Eszter Jászai Mari díjas rendező 64-ben, Xantusz Barbara magyar színésznő 67-ben, Jordán Adél magyar színésznő 1980-ban. Ez volt már a kalendárium.

Szendi Hajni vagyok, a csütörtöki nap az, amikor is filmek, újdonságok érkeznek a hazai mozikba. Így lesz ez most is, hiszen szeptember 17-én debütál majd a 10 éjszakás kaland, a Kaptár, az Éjszaka szülötte, az Ünnepelt, illetve a Csajos hétvége című amerikai vígjáték. Érkezik majd a 4 évszak, az új kezdet, és visszatér a mozikba a Verdák is. Na nézzük, melyik filmről mit kell tudni. A 10 éjszakás kaland az egy magyar vígjáték egyébként. Novák Erik a rendező, a főbb szerepekben pedig Baninak Atanáz, Csonka András, Danisz Lídia és Fekete Ernő látható. 10 parancsolat helyett 10 összefonódó Tinder randi, virtuális kapcsolatok, sivár örömök, gyors menetek, spirituális deviancia, álszent képmutatás, pervers homofóbia, kélyes, véres bosszúk, és a háttérben egy olyan meglepő fordulat, ami viszont már korántsem az örömökről szól. Ez a határokat feszegető független film nem egy hagyományos romantikus komédia, hanem inkább egy kisé provokatív a 2020-as évekről, egy kis paródia, egy kis tükörtartás, ahol a boldogság keresése sokszor csak egy jobbra húzásnyira van, mégis elérhetetlennek tűnik. 18 éven felülieknek szól a 10 éjszakás kaland. Szintén 18-as karikát kapott a Kaptár, ugye ez egy amerikai horrorfilm, Zach Krieger a rendező. A legendás a Kaptár filmek újragondolásának középpontjában Brian áll, az orvosi futár, akinek egy téli éjszakán lerobban az autója, és ő bekopog egy útmenti házba, hogy segítségért telefonáljon. De segítség helyett valami egészen mást kap. Egy zavaros, teljes káoszba fulladó éjszakán keresztül kénytelen az életben maradásért küzdeni, miközben a szörnyűségek hihetetlen tempót diktálnak körülötte. Szintén 18 éven felülieknek szól az Éjszaka szülötte, ez egy finn filmdráma. A Nightborn a finn erdők sűrűjében játszódik, a tökéletes családi idill reményében Saga és Brit férje John visszatérnek a nő egykori otthonába, egy eldugott házba a természet mélyén. Miután gyermekük születik, Saga a környezete megnyugtatása ellenére is érzi, hogy valami nincs rendben a fiával. Miközben a házasságok lassan darabjaira hullik, a férfi kétségbe esetten próbálja összetartani a családot. Ám az újszülöttel kapcsolatos borzalmas igazságot csak egyedül ő sejti. A film címe az Éjszaka szülötte. 16-os karikát kapott az Ünnepel című görög-spanyol-holland-angol dráma thriller. A film főszereplője nem más, mint William Dafoe, és Vin Carmen Stone és Emma Suarez is benne van a filmben. A történet a 70-es évek végén valahol a földközi tenger térségében játszódik. Marcos Timelion hajómágnás, fényűző és pazarló születésnapi ünnepséget rendez exkluzív magánszigetén a lányának és egyetlen örökösének, Sofiának. Az esemény tökéletes alkalmat kínál arra, hogy a környezetében élők kívánságaikkal és saját önös érdekeikkel környékezzék meg. Marcos azonban ahhoz szokott, hogy egyfajta keresztapaként irányítson mindent és mindenkit maga körül, bármi áron. Úgy érzi, ő már döntött is a lánya jövőjéről. Sofia azonban szintén fontos hírt hozott magával. Ahogy érkeznek a vendégek és leszáll az éj a szigeten, a mulatság egyre féktelenebbé válik, miközben apa és lánya hatalmi harca elkerülhetetlen tragédia felé sodródik. A film Panos Karnezis 2007-ben megjelent azonos című regényének adaptációja, a címe pedig az Ünnepelt. Debütál a Csajos hétvége, ez is 16-os karikát kapott film. Három barátnő régen vágyott kellemes, kényeztető pihenésre indul Palm Springsbe, egy csodás wellness hotelbe. Váratlanul felbukkan Mel, a barátnő tornádó, így a pihenésnek lőttek. Hirtelen minden kezelés és foglalkozás káoszba torkollik végtelenül szórakoztató következményekkel. Jön a 4 évszak, az új kezdet, ez egy olasz-francia életrajzi zenés film. Egy velencei árvaházban járunk a 18. század hajnalán. A falak között nevelkedő lányok hangszeres képzésben részesülnek. Rendkívüli játékuk egész Európából vonzza a látogatókat. Itt él és várja jobb sorát, jobb hián kiházasítással
a hegedű virtuóz Cecilia is róla szól, a négy évszak, az új kezdet. Amikor a keresztfiam kicsi volt, a Verdákat néztük, a Verdák után majd ismét Verdát néztünk, az amerikai animációs film 2006-ban készült el, és 20 év után visszatér a hazai mozikba. A nagymenő versenyautó Villám McQueen a 66-os út egy elfeledett kisvárosában reked. Ott találkozik egy csomó vicces figurával, akik segítenek neki felfedezni, hogy az élet többről szól, mint trófeákról és hírnévről. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közlekedésbiztonsági nap a Móriczban. Világbajnok lett a nyíregyházi IASZ. Elindult a 21 napos kihívás. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Közlekedésbiztonsági napot rendeztek a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában a rendőrség és a polgárőrség bevonásával, írja közösségi oldalán az Országos Polgárőr Egyesület. A diákok játékos formában szerezhettek hasznos ismereteket, tartottak kresszvetélkedőt, ügyességi feladatokat és akadálypálya is várta a gyerekeket, ahol a közlekedési szabályok mellett a figyelem, a szabálykövetés és a biztonságos közlekedés fontossága is előtérbe került. A tanulók emellett megismerkedhettek a polgárőrség tevékenységével, a polgárőrök mindennapi feladataival is, és a rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek. Varga Mihaéla a Szilvásváradon megrendezett IASZ világbajnokságon az ifjúsági korosztály világbajnoka lett. Egyedüliként vehetett át külön díjat, mivel az elért pontszámával ebben a kategóriában a nők között minden korcsoportot tekintve világcsúcsot lőtt. Edzője Szedlár János. Varga Mihaéla a Vasvári Pál gimnázium végzős tanulója. Tavaly kitűnőként végzett, 2 hónapja megnyerte a diákolimpiát, 1 hónapja pedig az országos bajnokságot. 2027-től a magyar válogatott tagja, jövőre már olimpiai kvalifikációs versenyeken is indul majd. Ismét itt a 21 napos kihívás, Tiszavasvári is csatlakozott a programhoz, emellett még országszerte 16 helyszínen lehet bekapcsolódni a szabadidős sportos akcióba. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
3: Elindult a 3. 21 napos kihívás, a 2. őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6:30 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. További kellemes szép hétfő délelőttöt kívánok. Remélem mindenkinek úgy indult, ahogyan akarta ez a hét. Ma van a keresztény egység napja, ezzel is foglalkozunk hamarosan, aztán olyan helyekre is ellátogatunk, ahol már eltörölték az óra átállítást. Hát ezt én is bírnám, hogyha nem kellene évente kétszer megbolygatni az életünket.

Szeptember 14-e van, és ma van a Keresztény Egység napja, melynek középpontjában a különböző keresztény felekezetek összetartozása áll. Magyarországon ezt a napot 1996 óta ünneplik. Az első alkalomra a pannonhalmi főapátság 1000 éves fennállásának évfordulóján került sor. A kezdeményezés egyik fontos üzenete, hogy a keresztények felekezeti különbségeik ellenére is kereshetik és erősíthetik azt, ami összeköti őket. Az első rendezvényen több ortodox egyház képviselői, valamint a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is jelen voltak. Részt vettek különböző országokból érkezett zarándokok, papok, püspökök és világi hívők is. Az esemény egyik legfontosabb része az ökumenikus istentisztelet volt, melynek célja, hogy különböző keresztény egyházak párbeszédet folytassanak és együttműködjenek. Ez azért is fontos, mert a kereszténységen belül történelme során számos egyház és felekezet alakult ki. A katolikusok, protestánsok és az ortodoxok sok kérdésben eltérően gondolkodnak, de a hitük számos alapvető eleme közös. Szeptember 14-e egyben a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe is. A keresztény hagyomány szerint ezen a napon Krisztus keresztjének megtalálására és visszaszerzésére emlékeznek. A legenda szerint a keresztet Szent Ilona, Nagy Konstantin császár édesanyja találta meg Jeruzsálemben. A keresztet később elrabolták, majd Héraklejosz bizánci császár a 7. században visszaszerezte. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe ezért szorosan kapcsolódik szeptember 14-éhez. A kereszt ebben az összefüggésben nem csupán egy vallási jelkép, hanem a keresztények közös hitének egyik legfontosabb szimbóluma.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Nem tudom ki, hogy van vele, de én nem szeretem ezt, hogy állítgatjuk össze-vissza az órát, és amúgy is, ha már választani kellene, akkor én a téli időszámítást jobban szeretem. Mikor volt egy ilyen közvélemény kutatás, megkérdezték az embereket, hogy na, ki milyen órát szeretne, nyári időszámítást vagy télit, hogyha lehetne választani, mert hogyha eltörlik az órátállítást, akkor minden államnak az Európai Unión belül az egyik mellett le kell tenni a voksát, akkor ugye a legtöbben a nyárit mondták, mert hogy akkor sokáig van világos, de hát ugye az nyáron van, jegyzem meg. Minden esetre szerintem az lenne jó, mert hogy már sok értelme nincs az óra átállításnak, hogyha ez megszűnne, és bizony van, ahol ezt már meglépték, van, ahol már eltörölték az óra átállítást. Ugye itt Magyarországon, meg az Unióban ugye ősszel állítjuk vissza az órákat, Brit-Kolumbiában viszont már nem kell készülni erre a lakóknak. Kanada nyugati tartományában 2026 márciusában a tartomány nagy részén megszüntették a nyári és a téli időszámítás közötti váltást, így a legtöbben egész évben ugyanahoz az időrendhez igazodnak. A döntés azért különösen érdekes, mert miközben Észak-Amerika nagy része novemberben ismét visszatekeri az órán, Brit-Kolumbia egy órával előrébb kerül déli szomszédainál. Magyarországon október 25-én hajnalban még a megszokott módon egy órával vissza kell állítani az óránkat, Európában pedig továbbra is vitatárgya, hogy mikor és milyen időszámítás maradjon. A változás 2026. március 8-án lépett életbe. Aznap hajnalban a lakóknak 2-3 órára kellett előre állítaniuk az órán, de ez volt náluk az utolsó ilyen alkalom. Azóta Brit-Kolumbia nagy része egész évben a nyári időszámításnak megfelelő időt használja, ősszel tehát már nem térnek vissza a téli időhöz. A tartományi kormány szerint az állandó időrend kevesebb zavart okoz az alvásban és a napi rutinban, télen pedig több világos órát hagy a nap végére. A főügyész szerint a kétszeri éves átállítás a szülők, a műszakban dolgozók, a kisvállalkozók és a házi állat tulajdonosok mindennapjait is megnehezítette. A cél a kiszámíthatóbb napirend és a lakók jólétének támogatása. Ezért döntöttek így. A legtöbb amerikai államban egyébként november első vasárnapján állítják vissza az órát. Brit-Kolumbiában erre nem kerül sor, tehát a tartomány egy órával előrébb jár majd a déli amerikai szomszédainál. A tartományon belül sem mindenhol ugyanaz a szabály. A Kolumbia véli keleti körzetei egy 1972-es népszavazás óta a hegyvidéki időt használják. Golden városa szeptember 2-án jelezte, hogy szintén felhagy az óraátállítással. November 1-én állítják vissza utoljára az órát, hogy a nagyobb tartományi rendszerhez igazodjanak. A döntés bírálói szerint ez kellemetlenséget okozhat azoknak, akik gyakran utaznak. Brit-Kolumbia nem az első kanadai terület, amely szakított az évi kétszeri váltással, mert hogy Saskatchewan nagy része évtizedek óta egész évben standard, vagyis téli időszámítást követ, Yukon pedig 2020-ban állt át az állandó időre. Brit-Kolumbia lépése azért számít nagynak, mert az ország csendes-óceáni partvidékének első nagy tartománya, amely a közeli amerikai államokra várás nélkül döntött saját rendszer mellett.

Szenni Hajni vagyok, eljött az ideje, hogy megfejtsük az álmainkat, mert hogy jön az Álomfejtő című rövid sorozatunk, amelyből ma kiderül, állítólag mit jelent az, hogyha álmunkban fuldoklunk és nem kapunk levegőt. Sokan ébredtek már úgy álmukból, hogy az első pillanatban szinte még a valóságban is azt érezték, hogy nem kapnak levegőt. A fuldoklásról, légszomjról vagy víz alá kerülésről szóló álmok meglepően gyakoriak, és általában nagyon erős érzéseket hagynak maguk után. Az álomfejtés szerint a levegő az élet, a szabadság a lelki tér szimbóluma. Ezért, ha álmunkban nem jutunk hozzá, annak gyakran érzelmi jelentése van. A fuldoklás sokszor azt fejezi ki, hogy valamilyen élethelyzetben úgy érezzük, túl sok minden nehezedik ránk. Mint hogyha egyszerre túl sok feladat, elvárás, probléma, kimondatlan érzés próbálna helyet kapni bennünk. Ilyenkor az álombeli nem kapok levegőt, akár azt is jelentheti, hogy szükségem lenne egy kis térre, egy kis szabadságra. Ha vízben fuldoklunk, az különösen érdekes szimbólum, hiszen az álmokban a víz gyakran az érzelmeket jelképezi. A zavaros vagy háborgó víz arra utalhat, hogy érzelmileg nehéz időszakot élünk át, míg a tiszta víz egészen más jelentést hordozhat. Ha valaki megpróbál megmenteni bennünket, az az álom azt is jelezheti, hogy a valóságban szükségünk van segítségre, támogatásra, vagy egyszerűen csak arra, hogy valaki meghallgasson minket. De az is előfordulhat, hogy éppen mi mentünk ki valakit, miközben úgy érezzük, mi magunk fulladunk bele ebbe a helyzetbe. Ha álmunkban egy szűk helyen, például egy szobában vagy liftben nem kapunk levegőt, az gyakran a bezártság érzésével kapcsolódhat össze. Ilyenkor lehet, hogy egy kapcsolatban, munkahelyen, élethelyzetben érezzük úgy, hogy nincs elég mozgásterünk. Érdekes módon az ilyen álmok akkor is megjelenhetnek, amikor valójában semmilyen komoly problémát nem érzékelünk tudatosan. Az agy ugyanis álmunkban olyan feszültségeket is feldolgozhat, amelyeket napközben félretolunk. A fuldoklás tehát nem feltétlenül rossz előjel, sokkal inkább egyfajta belső vészcsengő, mint hogyha a tudatalattink azt mondaná, állj meg egy pillanatra, túl sok ez egyszerre.

Tegnap igazán szép őszi időben volt részünk, és hát tulajdonképpen a mai nap is ennek jegyében telik. Azt leszámítva, hogy azért sok helyen azért a csapadék benne van a pakliban. De vajon mi a helyzet a holnapi nappal? Nos, kedden a mai éjszaka képződő köd, illetve réteg felhőzet hamar feloszlik, és utána gomoly felhős napos idő várható idehaza. Kedd estére ezek is eltűnnek, és kiderül az ég. A keleti ország részben néhol kialakulhat zápor. Az északi-északkeleti szél időnként megélénkül. Holnap hajnalban 8-14, délután 21-26 fok lesz majd. Szerdán nagyon szép őszi időben lesz részünk, túlnyomóan derült napos égbolt lesz fölöttünk, késő este északnyugat felől kezdődik majd el a felhősödés. Szerdán nem kell az esernyő, reggel 7-15, délután 22-27 fok lesz, aztán csütörtökön nyugat felől majd egy szakadozott frontális felhőzet vonul végig Magyarország fölött, a Dunántúlon lehetnek borult időszakok emiatt, a Tiszántúlon viszont jobbára derül, gyengén felhős lesz az idő csütörtökön. A Dunántúlon és az ország középső részében zápor, vagy akár egy-egy zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és meg is erősödik csütörtökön. A csütörtöki hajnal 10-17 fokot hoz majd, délután 19-29 fok lesz, tehát lesz, ahol visszatér a nyár.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
3: Tartasz közénk te is!
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Komposzt jár a hulladékért. Útmunkák kezdődnek az Orosi úton. Újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAC Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petru Árpád, az EAC cégvezetője beszélt.
7: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
6: Útburkolat felújítási munkálatokat végeznek az Orosi úton, írja a nyíregyháza.hu. A magyar közút szakemberei először felmarják a burkolatot, majd aszfaltoznak. A munkálatokat félpályás útzár mellett végzik, így az arra közlekedők időnként torlódásra számíthatnak. A munkálatok várhatóan kedden is folytatódnak, az autósoktól fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb, 35 helyszínen heti 41 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe, indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjóga és padel szintén folytatódik ősszel is. Az Rényi Gimnázium népszerű gerinctornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: Friss hírek, információk, időjárás előrejelzéssel, közlekedési infókkal együtt egy óra múlva jönnek majd újra. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel. Ez a Best FM Nyíregyháza, Szendi Hajni vagyok. Hamarosan főzünk Friedrich Antal séffel.

köszöntjük most a pápát, hiszen 14. Leó pápa világi nevén Robert Francis Prevost 1955-ben, szeptember 14-én született Chicagóban. Érdekesség, hogy a katolikus egyház történetében így ő lett az első az Egyesült Államokban született pápa. Fiatalon lépett be az Ágoston rendbe, majd teológiai és egyházi tanulmányokat folytatott, és 1982-ben szentelték pappá. Életének jelentős részét Peruban töltötte, ahol misszionáriusként, lelkipásztorként, majd püspökként dolgozott. A perui egyházmegye püspökeként különösen közel került a helyi emberekhez és a szegényebb közösségekhez. Hosszú dél-amerikai szolgálata miatt nem egyszerűen amerikai egyházi vezetőként, hanem erősen latin-amerikai tapasztalatokkal rendelkező főpapként tekintettek rá. 2023-ban Ferenc pápa Rómába hívta, és a püspöki dikasztérium prefektusává nevezte ki. Ez rendkívül fontos vatikáni tisztség volt, hiszen a püspökök kiválasztásával és kinevezésével kapcsolatos ügyekben játszott meghatározó szerepet. Ferenc pápa 2025. április 21-én meghalt, és utána összeült a bíborosok testülete, hogy megválassza az új egyházfőt. A konklávé 2025. május 7-én kezdődött a Sixtus kápolnában, és már másnap meg is született a döntés. Május 8-án a bíborosok Robert Prevostot választották meg a katolikus egyház 267. pápájává. Ő lett a 14. Leó néven a pápa, ezzel elődjére 13. Leóra is utalt, aki a modern katolikus társadalmi tanítás egyik meghatározó alakja volt. Megválasztásával nem csak az Egyesült Államok első pápája lett, hanem az Ágoston rend első pápája is. Első beszédét a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről a béke legyen minnyájatokkal köszöntéssel kezdte, és a békét pápasága egyik központi üzenetévé tette. Azt hangsúlyozta, hogy az egyháznak hidakat kell építenie párbeszéddel, találkozással és az emberek közötti együttműködéssel. Diplomáciai megszólalásaiban következetesen kiállt a béke, a vallásszabadság, az emberi méltóság és a konfliktusok tárgyalásos rendezése mellett. Kiemelt témája lett a migráció is, és arra szólította fel az államokat, hogy a menekülteket és a migránsokat ne csupán problémaként, hanem méltósággal rendelkező emberként kezeljék. Ugyanakkor a katolikus egyház hagyományos tanításaihoz is ragaszkodik, például a házasság és a meg nem született élet kérdésében. Pápaságának egyik legfontosabb új témája a mesterséges intelligencia lett, amely szerinte óriási lehetőséget rejt és komoly veszélyeket is hordoz. 2026. májusában adta ki az első jelentős encikliáját, a dokumentumot, amely az emberi méltóság, a technológia és különösen a mesterséges intelligencia kérdéseivel foglalkozik. Ebben erősebb nemzetközi szabályozást és független ellenőrzést sürgetett az MI fejlődésével kapcsolatban. Különösen veszélyesnek tartja, ha mesterséges intelligenciára bízzák a halálos döntéseket, például autonóm fegyverrendszerek esetében. A pápa szerint a technológiai fejlődés nem válhat fontosabbá az embernél. A háborúkról is egyre határozottabban beszél, és bírálja azt a gondolkodást, amely a fegyverkezést az egyetlen lehetséges válasznak tekinti. Pápaságának első évében a korábban viszonylag ismeretlen bíborosból fokozatosan egy markánsabb, a világpolitikai kérdésekben is megszólaló egyházi vezető vált. Megítélése ezért összességében kettős. Hívei közül sokan nyugodt, alázatos és békepárti vezetőt látnak benne, még mások konzervatívabb egyházi álláspontjai miatt óvatosabban ítélik meg. Különösen érdekes, hogy egyszerre hordozza az amerikai kulturális hátteret, a latin-amerikai missziós tapasztalatokat és a római egyház kormányzat ismeretét. 14. Leó pápa eddigi üzenete talán ezzel a gondolattal foglalhat össze a legjobban. Békét mindannyiótoknak!

0: Annyira jó, hogy Friedrich Antal és családja imád utazni, és ha már utaznak, akkor szerintem így folyamatosan esznek. Tehát nem tudom, így étteremből két terembe be, és ezáltal minden hely, amit ők felkeresnek gasztronómiailag, hát le van tesztelve, és ezáltal az élménybeszámoló következtében mi is egy kicsit úgy érezzük, hogy ott voltunk. Hát most abban a szerencsés helyzetben volt Friedrich Antal a kedves feleségével, hogy Nápolyban töltöttek el egy pár napot. Éppen ezért jön egy kis úti napló a gasztronómia jegyében. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, milyen volt Nápoly?
1: Másodszorra voltunk, és harmadszorra is mennék. Tehát ez nagyon... Ez most rátett egy lapáttal. Most volt másodszorra az, amikor kimondottan nem egy, nem két helyen éreztem az olasz vendégszeretet, pozitív, nagyon pozitív hozzáállását. Nagyon. Tehát eddig se volt rossz érzésem Olaszországban, de most olyan plusz ilyen etapok voltak, hogy ez nagyon-nagyon tetszett. Nápolyba elég hamar ki lehet menni repülővel, a szállás ezerféle van, és én sikerült Nápoly külvárosában egy ilyen parkos hotelban megszállni, ami szerintem elárazták ezt a dolgokat, mert szerintem elég ár alatt kaptuk meg. De
0: remélem nem reklamáltál, hogy mi
1: nem,
0: van.
1: Nem, teljesen, minden, tökéletes ellátás volt. Tehát az hogy a hűtőben, a szobában minden nap föltöltötték ilyen 7,5 decis vizekkel, kettőt, hogy nehogy comjasak legyünk, az úgy járt a szobában, az egy nagyon pozitív dolog. Tehát általában egyet szoktak adni, hogy szavaz, itt minden
0: hozd be egy hétre, igen.
1: És akkor láttam, hogy töltik, elfogyott, cserélik, töltik. És egy második vagy harmadik nap mondtam, hogy elfogyott a víz, de most nem töltötték be, én nagyon szívesen veszek, csak nem adtak vizet. Öt perc múlva már volt egy csomó víz a szobában, úgyhogy nagyon rendesek voltak, de ez már a második, harmadik nap volt.
0: Meg egy kicsit jó melegbe mentetek, tehát indokolt is volt, nem?
1: Igen, hát kellett. És ahogy megérkeztünk, a délután esti időpontba értünk oda, nagyon kedvesen fogadott minket a recepciós. Repülővel mentünk, tömegközlekedéssel értünk oda, és ott a vonat megállóba kijött értünk a helyi busz, és hozott be teljesen jó, abszolút tökéletesen működött a rendszer. És tényleg ez olyan, mint amikor Budapest-Budaörs távolságát nézzük, körülbelül olyan távolságra volt ez a rész a Nápolytól, de sokkal közelebb a Vezúv. Tehát ráláttunk közel a Vezúvra. Este, amikor megérkeztünk, mondta, hogy itt vannak különböző helyek éttermek, mert most a mai nap az ő éttermük az zárva van, ami nem a szálloda épületében volt, hanem egy különálló helyszínen volt a területen belül, de nagyon jó éttermek vannak itt, de még van egy olyan éttermek, ahol ő szokott járni a Delítóba, akkor szól, és akkor oda visznek minket ingyen, meg visszahoznak minket ingyen. Hát mondom, ezzel élni kell. Mondom, jó, mikor? 8 óra, rendben, szól telefonon, addig nyugodtan pihenjünk, és oda visznek. Oda is vittek a Devítóba, a pincér vagy a főpincér jött el, értünk és vitt. De ez egy ilyen 200 éves étterem.
0: De jó.
1: Nem, nincs túl hype-olva, és a helyi versenyzők voltak benne.
0: Na, neked mondom, azt kell mindig, igen.
1: Mondom, ezt most nagyon egyelőre jól alakul a dolog. Mondta, hogy igazából most étlapot nem adna, hanem beszélt a recepciósal, és akkor hoz egy kis előételt, hogy akkor legyen egy kis előételünk, aztán majd utána beszélgetünk tovább. A kis előétel volt egy hideg előétel, ami kimondottan ilyen bruschetta, meg ilyen kis sültek, meg egy kis grillezett sajt, meg polenta, meg ilyenekkel volt tele. De már az mondom, az emberes egy előétel, és hozott mellé egy halas verziót is, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Ez a tökéletes brusetta, amikor a házi kenyérre rakja rá ezt a finom paradicsomot. Hallok meg, vagy ugye?
0: Igen, abszolút hallok, de, igen. Én folyik a nyálam, csendben vagyok, nem probléma. Hát igen, mert romokban vagyok itt, ez annyira jól hangzik, igen.
1: De volt rajta grillezett cukkini, meg grillezett polenta. Nagyon finom, és volt egy kis gömb alakú sült tészta golyó, ami kimondottan egy ilyen, nem tudtam mire vélni, de olyan, mint nekünk a lángosunk, csak kis gömböket sütöttek ki, mint köretnek. Nagyon jó volt. Úgyhogy ennek a receptúráját dobtam persze föl a többek között, meg a bruschettának a receptjét, mert amennyire egyszerű a bruschetta vagy brusetta, ki hogy szereti, attól azt érdemes jól megcsinálni, hogy az finom legyen mindenképpen. Tehát az a jó, hogyha finom, ha van kovászos kenyér, akkor azzal kell elkészíteni, friss paradicsommal, ha lehet, meg friss fokhagymával, úgyhogy tök egyszerű ez a dolog, és amikor az ember...
0: De ez olyan jó ezek így együtt, hogy nagyon...
1: Nagyon ott van abszolút mértékben, és nem kaptunk étlapot az előétel után se.
0: Na.
1: De majd folytatom a legközelebb, mert a halas is nagyon jó.
0: Hát akkor az előétel már önmagában szinte egy teljes értékű vacsora volt, de aztán, hogy akkor mi volt a főétel, meg biztos volt desszert is, mert hogy szétszakadsz és betolod.
1: Igen.
0: Ezzel folytatjuk legközelebb, köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

0: súlyozni.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

Szendi Hajni vagyok. Körbenézünk a nagyvilágban, jön a világhíradó. Meghalt egy büdös fürdői mofettában egy gyógykezelt férfi. Életét vesztette a férfi a Székelyföldön. Csíkszentimréhez tartozik ez az üdülőtelep. A mofettában volt, egy másik embert is kórházba kellett szállítani. A férfiak eszméletlen állapotban találtak rá a természetes gázkiömlés helyszínén. Nos, a tájékoztatás arról szól, hogy a 40-45 év körüli férfiak eszméletlenül feküdtek, amikor rájuk találtak a mofettában. A mentőegységek megpróbálták őket újraéleszteni, de az egyiküknél ezt nem sikerült. A másik férfit kórházba vitték. A Hargita megyei rendőrség szóvivője azt mondta a Székelyhon hírportálnak, a csíkszeredai rendőrséget szombaton délután értesítették arról, hogy két ember eszméletlenül fekszik a mofettában. A helyszínen a rendőrök egy csíkszeredai és egy Bákó megyei lakost találtak. Nos, a nyomozást elkezdték, hogy kiderítsék, ki a felelős ezért a balesetért, és mik voltak a körülmények. Egyébként Büdösfürdő Csíkszeredától 21 kilométerre található. Mofettája a Hargita hegység egyik legkülönlegesebb és legintenzívebb természeti gáz kiömlése. Az 1250 méteren fekvő üdülőtelep gazdag széndioxid és kénes gáz kiszivárgásán vulkáni utóműködés okozza. A száraz gázfürdő alkalmas szív- és érrendszeri betegségek, mozgásszerv és reumatikus bántalmak, perifériás idegrendszeri panaszok és anyagcsere zavarok kezelésére is. Két napig sodródott a tengeren egy 15 éves fiú, mire sikerült kimenteni. Megmentették az életét, aki a nyílt tengeren víz és élelem nélkül sodródott, írja BBC. A 15 éves fiatal azután került szorult helyzetbe, hogy a hajója felborult, az utasok közül pedig egyedül ő élte túl ezt az esetet. Derek Parker szeptember 4-én indult útnak a bátyjával és az unoka testvérével, hogy halásszanak családjuk és a szomszédok számára. Az Alaszkához tartozó Szent Lőrinc szigetről hajóztak ki, ahová vasárnap vissza is kellett volna térniük. Ám hajójuk nem bukkant fel, ezért kutató-mentő akció indult. A 15 éves fiút hétfő reggel felborult hajóján sodorva szúrta ki a parti őrség helikopterének legénysége, majd egy közeli halászhajó kimentette. Bátyja és unokatestvére nem élte túl a balesetet, de a holttestüket sikerült megtalálni időközben. Mintegy 200 embert kellett evakuálni Brak-szigetén, miután a napok óta pusztító erdőtűz Milna környékén lakóházakat és turisztikai létesítményeket is veszélyeztetett. A horvát szigeten nagy a baj, 200 embert tehát el kellett költöztetni. A hatóságok az érintetteket egy sportcsarnokban és egy közösségi központban helyezték el. A veszélyeztetett területet külföldi turisták is előszeretettel látogatják. Tűzütött ki az EasyJet egyik repülőjén, 146 utast kellett kimenteni. Milánóból Prágába indult volna az EasyJet utasszállító repülőgépe, amikor kiütött a tűz, a füst kezdte betölteni az utasteret. A lángok egy utas powerbankja miatt csaptak fel, amely túlmelegedett a fej feletti podgyásztartóban. Az Airbus Olaszország egyik legforgalmasabb repülőteréről, a milánói Malpensai repülőtérről indult volna, és már úton volt a futópálya felé, amikor megtörtént az incidens. A gép 146 utasát felfújható csúszdákon menekítették ki, kettejük eközben kisebb horzsolást szerzett, és hát azóta erről a csúszdás jelenetről készült videó már bejárta az egész internetet. És akkor végül, de nem utolsó sorban hagy szóljak egy döbbenetes esetről még. Eltűnt egy 243 embert szállító indonéz személyhajó a Jáva tengerén vasárnap, miután a rossz időjárásban megszakadt fel a kapcsolat. Nos, a Virgo Transport 8 szombaton indult Kelet-Jávából Dél-Kalimantáriba. A hajó vasárnap hajnalban került bajba, nem sokkal ezután megszakadt vele a kapcsolat. Az utolsó ismert helyzete mintegy 80 tengeri mérföldre volt a kutató-mentőállomástól. Az állomás vezetője arról számolt be, hogy 2 órával a kapcsolat megszakadása után vészjelzést kaptak, és azonnal kutató-mentő csapatokat küldtek a hajó utolsó ismert tartózkodási helyére, de mint hiába. A fedélzeten tartózkodó 243-ból, 3 emberből 30 a legénység tagja volt. Egyébként Indonézia több mint 17 ezer szigetből álló szigetország, ahol a kompok és a személyhajók fontos közlekedési eszközök, ám a biztonsági előírásokat nem mindig tartják be.

Jó utat kívánok mindenkinek, aki A pontból B-be akar eljutni. Most vételkörzetünkben van egy-két hely, ahol jobban kell figyelni. Ivóvíz korszerűsítési munkák zajlanak a Bethlen Gábor utcán. A Bercsényi utca felől az Egyház utca irányába vezető jobb szélső forgalmi sávot leszűkítették. Tartanak a 36-os főút alatti átterész építési munkája, kijelölt terelő út a nyugati elkerülő, ahonnan a Tokaji út irányába lehet kerülni. Ez a lezárt rész. Az útburkolati hiba helyreállítása is elkezdődött már Nyíregyházán a Legyező utcán, egy 50 méteres szakaszon az egyik forgalmi sávot lezárták, és hosszan tudnám még mondani, hogy milyen út nehezítési tényezők vannak, hogyha útnak indulunk. Természetesen ezekről folyamatosan tájékoztatjuk a hallgatóinkat a hírekben, de el is olvasható a friss útinfó a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
3: Helyi rádiókban.
2: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Szolgálatban a kormányablak buszok, győzelemmel rajtoltak a fiatal kézisek. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Állás lehetőségek, személyes találkozások, kapcsolatépítés és információk első kézből. Szerdán rendezi idei őszi állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs Online. Az egyetem Bessenyei aulájában várják az érdeklődőket. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a cégek képviselőivel és HR szakembereivel, akár önéletrajzukat is átadhatják leendő munkáltatójuknak, írják a szervezők. A belépés díjtalan. Ismét úton a kormányablak buszok. A héten több szabolcs-szatmár-beregi településen lehet majd helyben ügyet intézni. Holnap Kállós Semjénbe, szerdán Érpatakra, csütörtökön és pénteken Biribe érkezik a mobilizált ügyfélszolgálat. A bármikor rugalmasan bevethető mobilis ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, például személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeket. Lehetőség van DÁP regisztrációra, a hatósági eljárások megindítására, szolgáló kérelmek benyújtására, de a lakosság tájékoztatást kaphat az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is. A kormányablakok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Irodalmi konferenciát tartottak Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalmi Tudományi Intézete csaknem 10 éve minden évben megszervezi az eseményt. Idén a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága volt fókuszban. Összesen 16 előadó mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán a megjelent érdeklődőknek, írja a nyíregyháza.hu. A konferencia kísérő programjaként szerveztek egy kiállítást is, 9 év 10 konferencia címmel. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as kézilabda csapata. A nyíregyházi fiatalok a nyitófordulóban magabiztos győzelmet arattak a Csömör otthonában. Már az első félidőben jelentős előnyt alakítottak ki, végül 45-26-ra nyerték meg a mérkőzést. A következő fordulóban hazai pályán szerepel a csapat, a Rákosmente együttesét fogadják majd a fiatal kézisek, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Köszönjük szépen, Andris, a híreket. Na, hát ki hogy érzi magát hőmérsékleti szempontból jól? Ugye a házaspárok, élettársak között szokott ez probléma lenni, hogy a nő mindig meg akar fagyni, a férfinak melege van. Jelzem, ez egy idő után megváltozik, de is menjünk bele a részletekbe. Mikor van az, amikor egy nő, hogy minden indok nélkül, hát iszonyatosan hőhullámos időszakot él át. Minden esetre itt az új ideális hőmérséklet a lakásban, megváltoztatták az eddigi ajánlásokat, mindjárt mondom, mi az új.

Amióta ilyen modern hűtési-fűtési rendszereket is kialakíthatunk az otthonunkba, azóta szerintem totálisan elkényelmesedtünk. Szóval nyáron nem szeretünk izzadni, télen meg fázni, tehát beállítunk egy ilyen állandó hőmérsékletet. De érdekes nem, hogy amikor beállítjuk mondjuk nyáron a klímát a lakásba 24 fokra, akkor jó hűvösnek érezzük, télen pedig mondjuk 21-22 fokba fázunk, tehát a 24 a sokaknál egy ilyen standard, hogy ez belövik. Én szerintem ez a 21-22 fok az, ami kellemes télen-nyáron. Hát nyilvánvalóan tudom, hogyha kint 42 van benne, legyen 21, de azért a fene akar így ültőhelyébe lefőni, mint a kávé 3 percenként. Egyébként nem jó, mert hogyha a hűtött lakásból kimegyünk a nagy melegbe, akkor azt se tudjuk, melyik bolygón vagyunk. Ezt a kutyánál is látom, hogy hát szegény, vagy nem szegény, ugye ő is klímában van. Tehát a lakásból kimegyünk a melegbe, akkor így felnéz a bodza, hogy mi van, mi vágott engem pofán. Minden esetre eldöntik a szakértők, hogy igaz-e vagy sem a 19 fokos mítosz, mert hogy kijött, hogy mi az új ideális hőmérséklet a lakásban. Évtizedeken át a 19 Celsius fok számított a takarékos és elfogadható szoba hőmérsékletnek. Most azonban egyre több szakértő szerint itt az ideje újra gondolni ezt a szabályt. A mai lakásokban a 20 fok lehet az a hőmérséklet, amely mellett még kellemesen érezzük magunkat, miközben a fűtési költségek sem szállnak el. A 19 fokos ajánlása az 1970-es évek olajválságának idején terjedt el. Inkább gazdasági kompromisszum volt, mint az emberi komfort pontosan meghatározott határa. A hidegebb helyiségekben sokan enyhe fázást éreznek, különösen akkor, ha ülőmunkát végeznek. A helyzetet a páratartalom, a levegő mozgása, a ruházat és az aktivitás is befolyásolja. Ugyanazt a hőmérsékletet másképp érezheti az, aki egész nap mozog, mint az, aki otthonról dolgozik a számítógép előtt. A 70-es évek energiaválsága után sok országban arra ösztönözték a háztartásokat, hogy alacsonyabbra állítsák a fűtést. A 19 fok így a takarékosság jelképe lett, és később is gyakran úgy beszéltek róla, minthogyha minden lakásban ez volna az ideális. A modern épületek jobb szigetelése, a korszerű fűtési rendszerek és a helyiségenkénti szabályozható termosztátok azonban új lehetőségeket adnak. Nem feltétlenül kell minden szobát ugyanarra a hőmérsékletre fűteni. A szakértői ajánlások szerint a nappaliban és az otthoni munkavégzésre használt helyiségekben a 20 fok a kényelmes. A hálószobában a 16 és 18 fok közötti hőmérséklet sokaknak jobb az alváshoz, a fürdőszobában pedig a 22 fok a kellemes. Az előszobák és a folyosók esetében is elég a 17 fok, mivel ezeken a helyeken általában rövid ideig tartózkodunk. A nappali viszont hosszabb használatú tér, ezért ott a túl alacsony hőmérséklet kell.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párról lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Sokszor beszélgettünk már arról, Dubák Zita dietetikussal, hogy a küzdelem egy kicsit az étkezés a szülőknek, hogyha a gyereket egészséges mederbe akarják terelni, vagy abban tartani, ugye táplálkozási szempontból. Becsengettek, elkezdődött az iskola, és hát rögtön fölmerül a kérdés, hogy mit csomagoljunk a gyereknek, vagy kell-e egyáltalán ételt csomagolni a gyereknek. Gyakorló anyuka vagy, Zita, szia, csomagolsz-e ételt a gyerekeknek?
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, természetesen igen, én is gyakorló iskolások anyukájaként próbálom felvenni a ritmust, és újra itt az őszi időszakban megfelelő csomagokat betenni, és azt gondolom, hogy itt az első nagy kérdés az, hogy milyen étkeztetésen van a gyermek. Háromszori étkezést kap az iskolában, vagy egyszerit, vagy a teljes csomagot tesszük, tehát ez az egyik nagy kérdés. Ugye háromszori étkezésnél azért a napi energia bevitelüknek a több mint felét, 65%-át megkapják, tehát a maradékra kell odafigyelnünk, ez a maradék általában a snackek, vacsora, reggeli szokott lenni, és itt az lehet szempont nekünk szülőknek, hogy lássuk az étlapot ahhoz mérten, ami esetleg ott nem látható, vagy nincs rajta, az a kiegészítve tegyük teljessé az ő napjukat.
0: Tehát akkor egy hétre előre általában már megvan, nem? Hogy mi lesz a menü a suliba? Ezt nézze meg a szülő, és akkor ehhez igazítsa a kiegészítőket.
1: Igen, tehát ne az legyen, hogy hú, zöldbab főzelék volt az ebéd, és akkor jó, hát én is azt csináltam, és ott derül ki vacsoránál, hogy hát én ma már egyet ettem, anya. Aha. Tehát nagyon jó, hogyha azért tájékozódunk, mert egyrészt a gyermek is jobban el fogja fogadni, másrészt nem lesznek ismétlések, illetve azért nagyon-nagyon jó, hogy mi is akár ötleteket is tudunk szedni, hogy akkor mi az, amivel még ki tudom egészíteni, hiszen hogyha nem volt nekik aznap valami, nem tudom, valami sajtféle, akkor akár a vacsora lehet sajtos, vagy akár túrós, tehát hogy ennek megfelelően.
0: De hogy mi kerüljön mindenféleképpen az uzsis dobozba, és milyen a jó uzsis doboz, ezzel foglalkozunk legközelebb. Welcome to

Hihetetlen gyorsan el tud minket kapni az őrület, hogyha nagyon olcsón tudunk külföldről dolgokat vásárolni. Most nem mondok cégneveket, de hát ugye az elmúlt időszakban több ilyen is volt. Sokan már mondják, hogy név szerint van elmentve a telefonjukba a futár száma, na mindegy is. A lényeg viszont az, hogy jön itt változás, újfent, újabb drágulás. A kezelési költség az, amire számolnunk kell majd a Kínából rendelt csomagokra. Az Európai Tanács ugyanis megerősítette az Európai Unión kívülről érkező kisértékű csomagokra újabb díjra kódik egységesen az Európai Unióban, november 1-jéig be is kell ezt vezetni. A díjat nem a rendelőnek kell fizetnie, de nyilván ez beépülhet a csomag árába. Fontos különbség, hogy novemberben érkező tétel nem a júliusban bevezetett 3 eurós vám újabb változata. A július óta alkalmazott vám a 150 euró alatti küldeményekben található termékeket terheli, és a rendelésben szereplő különböző termékkategóriák után kell megfizetni. A novemberben tervezett kezelési díj ezzel szemben magát a kis csomag forgalmát terhelni, függetlenül attól, hogy mekkora értékű termék található benne, illetve milyen konkrét árut rendeltünk. Az Európai Unió ezt azzal indokolja, hogy az e-kereskedelem robbanásszerű növekedése miatt egyre több kis csomagot kell nyomon követni, ellenőrizni, vámkezelni. A kezelési díj az ezzel kapcsolatos többletköltségek egy részét fedezné. A költség alapesetben a kereskedői, illetve logisztikai oldalon jelenik meg, majd beépülhet a vásárlás vagy a szállítás költségébe. Vagyis a fogyasztó végül akkor is megérezheti, ha technikailag nem ő utalja át közvetlenül az összeget az uniós hatóságoknak. Nos, fontos, hogyha weboldalon vásárolunk, rendelünk, akkor érdemes egy jogszabály ellenes trükköt kikerülni, a csepegtető árazás, de hogy mi is ez? Ez egy megtévesztő online árazási technika, amelynél a végösszeg az utolsó pillanatban a vásárlási folyamat végén emelkedik meg rejtett költségekkel, kezelési költséggel, adókkal, kényelmi díjakkal. A kezdetben alacsonynak tűnő ár célja a vásárló becsalogatása, ami nyilván tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, de hányszor tapasztaljuk ezt, nem? Hogy azt írja a kosárba berakott termékre az oldal, hogy 10 000 forint, amikor pedig a pénztárnál kifizetjük virtuálisan, akkor meg már majdnem 12-13, figyelni kell.

Pillanatokon belül jönnek majd a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de előtte még hozok programokat. Szeptember 16-án állásbörze lesz a Nyíregyházi Egyetemen. Az idősek világnapját októberben tartjuk meg, és október 1-jéhez kapcsolódóan az idősek világnapját a Sóstói Múzeum faluban is rengeteg programmal kísérik, többek között a Tisztálkodás tabuk nélkül hölgyeknek című előadást is meg lehet majd nézni, de az Aranyalma Nyugdíjas Klub is fellép, illetve Együtt az úton közhasznú egyesület is kint lesz majd a helyszínen. A Nyírerdő nap mindig nagy siker, biztos ez lesz idén is. Szeptember 26-án tartják ezt meg a Sóstói Erdő erdei tornapályáján, és a Városmajori Egészségnapok is útnak indulnak a Mozogjunk Együtt Egészségünkért címmel. A Szívvilágnapja jegyében az első alkalom szeptember 22-én lesz majd, Senior Örömtánccal kezdő country tánc folyammal, másnap Reiki Klubra mehetünk el, csütörtökön 24-én gerincjógára, 25-én pedig gyógytorna lesz, szűrővizsgálatok és szépségtanácsadás. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, minden info ott van a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Jönnek a hírek, én pedig megyek, de holnap jövök. Szendi Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
2: Tartasz közénk te is!
3: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
4: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Közlekedésbiztonsági nap a Móriczban. Világbajnok lett a nyíregyházi IASZ. Elindult a 21 napos kihívás. Köszöntöm Önöket, Zsíros Antás vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Közlekedésbiztonsági napot rendeztek a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában a rendőrség és a polgárőrség bevonásával, írja közösségi oldalán az Országos Polgárőr Egyesület. A diákok játékos formában szerezhettek hasznos ismereteket, tartottak kresszvetélkedőt, ügyességi feladatokat és akadálypálya is várta a gyerekeket, ahol a közlekedési szabályok mellett a figyelem, a szabálykövetés és a biztonságos közlekedés fontossága is előtérbe került. A tanulók emellett megismerkedhettek a polgárőrség tevékenységével, a polgárőrök mindennapi feladataival is, és a rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek. Varga Mihaéla a Szilvásváradon megrendezett IASZ világbajnokságon az ifjúsági korosztály világbajnoka lett. Egyedüliként vehetett át külön díjat, mivel az elért pontszámával ebben a kategóriában a nők között minden korcsoportot tekintve világcsúcsot lőtt. Edzője Szedlár János. Varga Mihaéla a Vasvári Pál gimnázium végzős tanulója. Tavaly kitűnőként végzett, 2 hónapja megnyerte a diákolimpiát, 1 hónapja pedig az országos bajnokságot. 2027-től a magyar válogatott tagja jövőre már olimpiai kvalifikációs versenyeken is indul majd. Ismét itt a 21 napos kihívás. Tiszavasvári is csatlakozott a programhoz, emellett még országszerte 16 helyszínen lehet bekapcsolódni a szabadidő sportos akcióba. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
6: Elindult a 3. 21 napos kihívás, a 2. őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél 7 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
5: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Kezdjünk neki a délutánnak. Hétfő van, 14-e. Ez a Best FM, Dékán István vagyok. Tölts velem ma is ezt a 4 órát, és hozzam a legnagyobb dalokat, na meg a legfontosabb infókat. Már is nézzük, hogyan alakul időjárásunk, és közben itt pörög nekünk Mika dal, a Big Girl. Ezzel indulunk, jó, hogy itt van.

A Cruel Summer még egy kicsit a nyárba vitt minket, repített minket az Ace of Base, a 90-es évek végéről énekelte a dalt, és odakint talán ez már nem nyári idő, érezzük a változás szelét, mely főként a hétvégében érintett meg minket először. A mai napban talán egy kicsit háttérbe húzódik, de azért a reggelben mindenképpen érezzük, hogy történik valami, 12-vel startoltunk. Ez azért már hűvösnek mondható, 21 fok van most, lekerülnek a pulóverek, egy póló, egy trikó is elég, egy könnyed ruházat így a mai nap legmelegebb órájában, aztán majd innen csúszunk lefelé, a holnap hajnalban is 11-12 fok várható. Nagy a hőterhelés, és igazából ez pont az a pont, amikor könnyű megfázni, mert reggel még nagyon fel kell öltözni, napközben pedig mindenképpen le kell venni magunkról az extra réteg ruhát. Könnyű megfázni. Extrém a parlagfű, ezzel számoljon, tünetei továbbra is erősek, a gombák magas szintjére számoljon még. Ennyit így a pollen jelentésünkről. Nelly Furtadóval folytatjuk. I'm Like a Bird, Dash levele is érkezik, szarvasbőg is, ide pedig Info.

Lendületesek voltunk Rizzo Kicks dalával, és akkor majd megpengetjük a húrokat, a hooligans is. Itt velünk azonnal, a szalvas bőgés pedig elindult. Ez elég sok problémát okoz országosan is, és ilyenkor a fásításokban, vagy éppen a utakat szegélyező fasor mellől bármikor kiugorhatnak a vadak. Főként ugye ott, ahol táblák jelzik, ezt ott kell nagyon figyelni. Na most egy szarvassal, ami több száz kilót is nyomhat, azért nagyon durva ez a találkozás, és azért azt is látnunk kell, hogy ez, hogy összetörik az autó, az egyik oldal, még ugye van egy lejelentési kötelezettségünk is. Látni kell, hogy a Kressz kimondja, hogy minden olyan akadály előtt meg kell tudnunk állni, amelyre nem is készülünk, így lazán fogalmazva a Kressz szabályait, így, hogyha előttünk a szarvas, nekünk meg kell állni. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy megfelelően megválasszuk a sebességet, mert csak egy kisebb sebességgel fogunk tudni majd megállni biztonságosan, ezzel kell nagyjából számoljon. A szarvasbőgés időszaka még egy jó ideig eltart, és van is hol figyelni, gondolok én például ott Baktalórendháza erdős területein is. Persze, hát mondhatnék még rengeteg helyet, figyelmesek legyünk, mérsékeljük a tempót, kapcsoljunk mindent, ami világít, minél hamarabb észrevegyük őket. Remélem segítettem. A Hooligans jön, Still lelassítunk majd, Kiss from Rose, után majd Gadjo, és a klubélmény So Many Times.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zene.

0: Rádiót, rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

10 éven át a dal a Forest Street-től és a TLC énekel a folytatásként Szennyvíz vezeték korszerűsítése pörög Tisza-Vasvári úton. Ez nagyjából az, amivel itt a belvárosban találkozott, amikor óriási nagy műanyag csöveket dugdosnak a csatorna nyíláson keresztül a földre. Hát gondolom ez ilyen kibélelései folyamat, bár nem vagyok szakértő is. Biztos jobban el tudnák magyarázni, hogy mi történik. A legfontosabb dolog a mi részünkről, hogy itt korlátozásokra, lassú haladásra, terelésre is számítanunk kell. Nagyon figyelje a bójákat, nagyon figyelje az esetlegesen felvágott közműfedlapokat, melyeket szintén bójákkal jelölnek. Óvatosan, ez a legfontosabb gondolat a munkátok miatt. A következő néhány napban nem csak az autós, hanem akár a kerékpáros, gyalogos közlekedés is akadályoztatott lehet. Megértésüket köszönik. És folytatjuk TLC-vel, Jacottával, Wolf Katival utóbbitól a lángolj mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek azonnal jön Andrés, hogy elmondja, hogy mit és hogy, aztán mi meg felkészülünk a játékra, hiszen ma is indul a Pizza Mafia játéka, mely egészen 4 óráig számít hozzászólásaira, most is, mint mindig a beugró kérdést Facebook oldalunkon találja Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
4: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Komposztjár a hulladékért. Útmunkák kezdődnek az Orosi úton. Újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petru Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
6: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
5: Útburkolat felújítási munkálatokat végeznek az Orosi úton, írja a nyíregyháza.hu. A magyar közút szakemberei először felmarják a burkolatot, majd aszfaltoznak. A munkálatokat félpályás útzár mellett végzik, így az arra közlekedők időnként torlódásra számíthatnak. A munkálatok várhatóan kedden is folytatódnak, az autósoktól fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb, 35 helyszínen heti 41 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe, indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjóga és padel szintén folytatódik ősszel is. Az Rényi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig

Pizza Mafia egy órája, amikor majd szuper pizza menüt nyerhet valaki így hétfőn. Úgyhogy érdemes keresni ma is bejegyzésünket, Facebook oldalunkon megtalálja a beugró kérdést. Best FM Nyíregyháza. Ide énekeljen, ne jó, a Soul Sick az első dal.

Egy jó kis lazítós dal itt a Pizza Mafiás játékunk első perceiben, Neótól hallottuk, ez a Best FM, Déken István vagyok is. Hát ma is van lehetősége valakinek megnyerni a Super Pizza menüt a Pizza Mafia játékában, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, és hát nagyon egyszerű ez a játék, mint minden nap, csak keresni kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és ott hozzászólni a feltett kérdéshez, a hozzászól, regisztrálom, és a regisztráltak közül sorsolok majd a hírek előtt. Nagyon egyszerű ez a mai játékunk is, megérkezett hirtelen ez az őszies idő, hogy áll a muskátlival, megtörtént-e már a téli esítés, mikorra tervezi, ilyen üzeneteket várok, remélek Facebook oldalunkon a kép alá kommentelve. És idehozom a dalokat is, méghozzá a Minden tévedésem Soulwave-vel, az Amazing, az Aerosmith dal, és majd az Embertelen dal is érkezik az átirat 2022-ből. Yeah.

Embertelen Dalgesztivel, Presszerrel és Lotfi Belgivel itt a legnagyobbak között hallott a jó munkát, kitartást kívánok itt a hétfői melóhoz. Hát mit szól a pizzákhoz? Van-e kedve egy pizzás játékhoz csatlakozni, melyet a Pizza Mafia indított, és melynek végeredményeként majd a hírek előtt, 4 óra előtt sorsolok, és akkor megtudjuk, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt, melyben ma is 2 pizza, gusztó és a bolognese. Hát ez pörög itt a Besten, a kérdés nagyon egyszerű, így a hirtelen érkező ősznek, mely egyébként időszerű. Ennek tudható be mai gondolatsorunk, méghozzá kint vannak-e még a muskátlik az erkélyen, hogy áll a téli esítéssel, van-e már ötlete, hogy mikor fogja meglépni, vagy vár még néhány napot, hetet, hiszen a hajnali percekben már ilyen 10 fok körül is lehet hőmérsékleteket méregetni majd a következő napokban. Így érkeznek az üzenetek. Edith volt a leggyorsabb, azt írja, még kint vannak, Diana is így írja, még kint vannak, remélem hosszú ősz lesz, szerencsére nincs ilyenem. Leander meg ugyanúgy kint marad telelni, mint ahogy tavaly, ez már Jolán üzenete, azért néhány évvel ezelőtt a leandereket még be kellett hordani, most már nincsenek olyan kemény telek, és hogyha szélvédett helyen van, akkor átvészelheti mindenféle probléma nélkül. Teljesen egyetértek Jolánnal. Már nem üzeneteit, hozzászólásait, és közben jönnek a dalok is, egészen pontosan most Lady Gaga énekel, és a Fall the Flow dalát is hallgatjuk mindjárt a valahányszor mindjárt.

0: A Black Machine és a legnagyobb dobás a 2000-es évek elejéből, a How G, a Funky, az R&B klubok hangulatát idézte, itt a legnagyobbak között ezt hallottuk, és majd lassítunk Dr. Béresen a Csak még egyszer, ugye egy emlékmorzsa. Még előtte pedig, hát nézzük a Pizza Mafiás játékunkat, melyet utolér Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Pontosabban a kérdést éri ott utol, és ott kell válaszolni, és ha megteszi, tudom regisztrálni a játékba, így nyerhető meg majd a nyeremény a Super Pizza menü, mint ahogy ez lenni szokott. Augustoval és a bolognese pizzákkal. A játék kérdés arra vonatkozik, hogy hogy állunk a muskátlik, illetve hát a dísznövények téli esítésével, mert vannak növények, amik már ezt a 10 fokot nem igazán tudják elviselni, bár megmondom őszintén, hogy nálunk is kint van még az összes az erkélyen, de bár azért a virágok elköszöntek a nyártól. Nálam is kint vannak, írja Szilvia, mármint a muskátli, erkély nélkül sajnos se, hogy az ablakban el vannak, teljesen egyetértek, mondjuk nem tudom, a muskáténak szerintem jót tesz, amikor egy kicsit megpihen, megtereltetik. Szia, mi kint vannak, csak a hortenziát vittem be, ugye itt egy növény, mely nem nagyon bírja a hideget, Erzsébet hozzászólását olvastam, és itt egy másik Erzsébet, se kert, se erkély, egy gonddal kevesebb. Igen, ez is egy nézőpont, de hát az a szépség is hiányzik ilyenkor, én azt gondolom. Így jönnek üzenetek, így várom még a zenét is, bőven van idő, fél időben járunk, Csak még egyszer címmel jön Dr. Béres dala, utána majd a lendületet a Deep Swing hozza.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Bár énekelt nekünk a dal címe egyszerűen Ébredj velem, hát Sivon Norberttel ébredhettek, ugye velem a délutánt töltik, remélem, és abban is bízom, hogy játszunk együtt a Pizza Mafia játékában, mely egészen 4 óráig pörög, itt a 103.9 Best FM-en. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogy állunk a téli esítéssel. A dísznövényeink kapcsán, ugye muskátlit emeltem ki, de bármi is ide kerülhetne, akár ugye a hortenzia is, ahogy Erzsébet hallgatunk, ezt meg is jelenítette, jelölte, üzent egészen pontosan így. Szóval, hogy állunk? Így várom üzeneteit, és jönnek is szép számmal. Nincs muskátli, csak évelő virágok, amik bírják az enyhetéli időjárást. Bevallom, én szeretem a muskátlit, és a mi erkélyünk itt a környéken a legszínesebb, a legvirágosabb, úgyhogy én teljesen meg vagyok vele elégedve. Igaz, hogy sok fel a munka, tudom én, legalábbis télen. Nincs muskátlim, viszont van afrikai szerelem virágom, ami még kint van a teraszon. Küldte Beatrix, kár, hogy képet nem látunk, én nem ismerem ezt a növényt, biztos szép lett. Küldjön már egy képet, Beatrix. Virágom nincs, panelban lakom, ez Rita üzenete, hát én attól függetlenül amúgy szintén panelban, de mégiscsak van sok-sok virág. Tele van muskátlival, az erkély, tele van orchideával az ablakpárkány, szóval ez azért szerintem kivitelezhető. Várom üzeneteit, hozzászólásait, a kérdést megtalálja a Facebook oldalunkon Évének a Gangsta Lavin után. Majd éget a nap Valmarral és Manuellel, mely már csak

Ez már az utolsó 10 perc mai játékunkat tekintve, ahogy arra vagyok kíváncsi a Pizza Mafia játékához kapcsolódó beugró kérdésünkben, hogy hogyan áll a téli esítéssel, mert vannak növények, melyek nem igazán szeretik ezt a 10 fok körüli hőmérsékletet, viszont mások még tökre el vannak, például a leanderek. Úgyhogy érdekel, hogy ön megtette már az első lépéseket, vagy még halogatja, esetlegesen nem is fog vele foglalkozni, mert leandere van, amit pedig nem fog téli esíteni. Akárhogy is várom üzeneteit még a következő 10 percben, és így nyerheti meg a Pizza Mafia ajándékát, a Super Pizza menüt, melyben ma is itt a Gusto és a Bolognese pizzák, melyek már holnaptól át is vehetőek a srácoknál.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez pedig már a finish vonal, mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, méghozzá Andristól, tájékozódhat itt a Best FM-en, aztán pedig majd foglalkozunk a közlekedéssel, de előtte zárjuk le a pizzamafiás játékunkat, hiszen mindenki szeretné tudni, hogy ki nyerhette meg a szuper pizza menüt, melyben ugye már át is vehető holnaptól a Gusta és a Bolognese pizzák. Úgyhogy, ahogy szoktam volt mondani, éhes szájakat kell készíteni, mert két pizza azért tuti, hogy már éhes gyomrot kíván. Na nézzük a játékot. Arra voltam kíváncsi, hogy állunk a téli esítéssel, méghozzá virágainkat illetően, az erkélyen, mondjuk, mint példa, és én a muskátlit emeltem ki, de számtalan növényt hozhattam volna, és küldtek is hallgatóink különböző variációkat, hogy kinek mi van, ki hogy áll a téli esítéssel, és valaki ugye el se kezdte, sőt valaki nem is fogja, ahogy jöttek üzenetek. Na de hát, nézzük, hogy ki nyert, hiszen mindenki erre kíváncsi. Október végig jól érzik magukat kint, Gabriella üzenete. Mármint a muskátli jól érzi magát kint, egy képet is kaptam, köszönöm, gratulálok, a hét első pizzája, szuper pizza menüje az öné. Köszönöm mindenki hozzászólását, holnap újra játszunk, egy újabb kérdés, majd akkor is Facebook oldalunkon, most pedig, hát jöjjön a közlekedés.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
4: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartozz közénk te is.
6: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
7: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Szolgálatban a kormányablakbuszok, győzelemmel rajtoltak a fiatal kézisek. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Állás lehetőségek, személyes találkozások, kapcsolatépítés és információk első kézből. Szerdán rendezi idei őszi állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs Online. Az egyetem Bessenyei aulájában várják az érdeklődőket. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a cégek képviselőivel és HR szakembereivel, akár önéletrajzukat is átadhatják leendő munkáltatójuknak, írják a szervezők. A belépés díjtalan. Ismét úton a kormányablakbuszok. A héten több Szabolcs-Szatmár-Beregi településen lehet majd helyben ügyet intézni. Holnap Kállós Semjénbe, szerdán Érpatakra, csütörtökön és pénteken Biribe érkezik a mobilizált ügyfélszolgálat. A bármikor rugalmasan bevethető mobilis ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, például személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeket. Lehetőség van DÁP regisztrációra, a hatósági eljárások megindítására, szolgáló kérelmek benyújtására, de a lakosság tájékoztatást kaphat az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is. A kormányablakok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Irodalmi konferenciát tartottak Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalmi Tudományi Intézete csaknem 10 éve minden évben megszervezi az eseményt. Idén a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága volt fókuszban. Összesen 16 előadó mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán a megjelent érdeklődőknek, írja a nyíregyháza.hu. A konferencia kísérő programjaként szerveztek egy kiállítást is, 9 év 10 konferencia címmel. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as kézilabda csapata. A nyíregyházi fiatalok a nyitófordulóban magabiztos győzelmet arattak a Csömör otthonában. Már az első félidőben jelentős előnyt alakítottak ki, végül 45-26-ra nyerték meg a mérkőzést. A következő fordulóban hazai pályán szerepel a csapat, a Rákosmente együttesét fogadják majd a fiatal kézisek, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után 3 perccel fókuszban a közlekedés itt a Best FM-en, ma is számítok észrevételeire. 33-33-103-9 üzenjen ide, készüljön erre a kora őszies időre. Odakint egyébként 24 fok van, tehát fázni nem fogunk. Ide érkezzen Madonna és a 4 Minutes.

0: Húzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Biztonsági öv és a passzív biztonsági rendszerek használata. Erre hívnám fel figyelmét, hogy szoktam ilyenkor, hiszen mindenkit hazavárnak, és már is mondom, hogy mire számolhat az utakon. Végre elkezdték az útburkolati jeleket festeni. A város számtalan pontján elég kopottasak voltak már ezek. Sok helyen a felezőt sem lehetett látni. Hát az Orosi úton elkezdődött ez, és remélhetőleg szépen lassan a városban, ott, ahol szükséges, ezeket majd újra festik, pótolják. Munkálatok kezdődtek a Kulcsár és a Lapály utca csomópontjában, itt egy szikasztót építenek. A következő időszakban itt majd fennakadásokra, torlódásokra is számíthat. És egy jó hír is a végére, felújították a Korányi Frigyes utca, a Sóstói út, Kemecsei út egy szakaszát, ugye ott volt egy jó ideig lezárás, illetve kerülni kellett emiatt a busznak is. Most már minden rendben van, birtokba vehetjük ezt az útszakaszt is. Üzeneteket, észrevételeket várok 30-333-1039, aztán majd összesítek, és akkor itt is tudok segíteni. Előtte meg nézzük, mi vár ránk a csak 10 percben. Szellemi társ vagy párkapcsolat Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, fél ötkor.

fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: A mérsékelt tempó talán ez lehet a legjobb, a legfontosabb, amit meg kell osszak önnel itt a közlekedésünk kapcsán. Ez a Best FM, DKN István vagyok. Már is mondom, hogy mivel számolhat még a csak 10 perc előtt. Fényvisszaverő oszlopokat telepítettek ott az Apáczai Csere János általános iskola, és ott a tűzoltóság előtt, tudja, ott vannak a jármű elől elzárt területek, ahol hát mindig megállunk, hogy a srácokat kirakjuk, vagy éppen értük megyünk. Ez ugye óriási problémát okozott ott a közlekedés kapcsán, akár a jobbra kanyarodó sávban, akár az iskolánál, akár a tűzoltóságnál. Így bójákat helyeztek el, ezzel nyomatékosítva, hogy itt most már semmi úton módon nem lehet megállni. A héten pedig elkezdődött az Orosi út útburkolatának javítása, elkezdték felvágni a felső kopó réteget ott, ahol a repedések már olyan mértékűek voltak, aztán persze majd számítani kell aszfaltozásra is. Bencs László utcák egy figyelemfelhívó tábla került a lámpa oszlopra, méghozzá arra kérik az itt közlekedőket, hogy ne álljanak a zöld területre. Ez teljesen érthető, már a kiegészítéseket. 33-33-103-9, pörögjön a Viber, tegyünk egészségünkért csak 10 perc. Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, szellemi társ vagy párkapcsolat, ez jön most.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
3: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Csak 10 perc.
5: Majd betegségről fogunk beszélni a Csak 10 perc rovatban. Ez nem újdonság a hallgatók számára, hiszen ebben a műsorban már nagyon-nagyon sok betegségről volt, és ennek gyógyítási módjairól. Amikor a lelkünk beteg, az egy picit neccesebb dolog. Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, amit a www.csak10perc.hu keresztül hallgathatnak vissza. Én Szakács Tibor vagyok, és a mai beszélgető társam Molnár József lelkész lélekgyógyász. Csodaszép napot kívánok neked, Józsi, szia!
6: Köszönöm a csodaszépet, én is örülök, hogy beszélhetünk.
5: Az elejét próbáltam volna egy picit így lazítani, de a betegség szó, az a lélekbetegsége, az rögtön rányom egy bélyeget szerintem, egy hangulatra, amivel a hallgatóknak azt kérem, hogy nagyon nyissák ki a fülüket, a mai nap folyamán a féltékenységről lesz szó, nem telibe a féltékenységről. Azt szokták mondani, ugye, hogy a féltékenység az betegség.
6: Valóban annak tartjuk, főleg akkor, amikor a féltékenységből már beteges jelek és beteges viselkedési formák alakulnak ki.
5: Na most egy nagyon különleges helyzet van, mert a féltékenységnek van egy olyan formája, amikor félreértésből vagy a féltékenységgel kapcsolatos érzéseknek a félreértéséből alapulnak későbbi nézeteltérések.
6: Amikor valaki rosszul dekódolja a másik mondatait, most ezt arra gondolsz?
5: Igen. Tehát szeretném egy picit körbeírni. Valakit megvádolnak azzal, hogy hűtlen, vagy pedig, mit tudom én, tesz ilyen lépéseket, és ő elkezd magyarázni egy helyzetet. Magyaráz egy emberrel kapcsolatos érzést, egy kapcsolatot, egy emberi kapcsolat is lehet, ez nem fontos ennek párkapcsolatnak lenni. Ezekben a mondatokban, amikor ő őszintén beszél a másikkal kapcsolatos érzéseiről, akkor lehetnek félreérthető dolgok, amikre a másik, a gyanakvó fél, az teljesen máshogy reagál. Pedig az, aki beszél, az valódi érzelmeket mond el. És mai nap folyamán beszéljünk már picit ezekről a dolgokról, milyen különböző, félreérthető dolgok lehetnek ebben, és milyen szeretet arcaink vannak. Egyáltalán, hogy mit jelent ez?
6: Na itt van a kulcs szó, amit megfogalmaztál, hogy a szeretetnek nagyon sokfajta arca van, és amikor ezeket az arcokat összekeverjük, vagy ezeket az arcokat nem ismerjük fel, vagy ezeket az arcokat nem jól ismerjük fel, akkor ebből különböző konfliktusok, akár féltékenységre okot adó párkapcsolati nehézségek is kialakulnak. A szeretet ugye azt szoktuk erről mondani, hogy ez egy érzés, amely valamilyen vonzalmat, két ember közötti vonzódást jelent. Hogyha ez a vonzalom, ez úgynevezett intellektuális vonzalom csupán, amikor azt érzem egy másik emberről, hogy ő nekem a szellemi társam, mert mondjuk van egy közös BT-nk, vállalkozásunk, vagy vagyunk egy olyan munkahelyi kapcsolatban, amelyen mi egy projekten dolgozunk, akivel napi 8 órát vagy 10-et együtt vagyok, ő már megérti a gondolataimat, ő inspirál engem, én pedig őt, egymásnak a saját munkánk területén még alkotókedvet is tudunk adni, jól elbeszélgetünk vele, adott esetben még a magánéletünkről is beszélgetünk, akkor itt két ember között kialakul egy intellektuális vonzalom, ami gyakorlatilag az otthon lévő, vagy a párkapcsolat számára sokszor érthetetlen. Miről, vagy hogyan tudtok ti ilyen jól elbeszélgetni? Biztos van ott más is.
5: Itt különben mire féltékeny a másik fél? Arra, hogy én valakivel jobban érzem magam?
6: Nem, hogy valakivel jól érzem magam, aki éppen nem ő. Nem kell, hogy jobban érezd. Elég, ha csak jól érzed magad valakivel. Benne van a szóban egyébként az, hogy szellemi társ. A párkapcsolatban vagy társkapcsolatban tudnunk kell azt, hogyha egy olyan vonzó személyiségű párunk van, akinek alkotó készsége is van, amellett lesz egy olyan munkatársa, akivel ezeket a dolgait meg tudja beszélni, velem meg annyira nem. Tehát ez számít valóban, hogy 8-tól 3:30-ig a párom milyen gondolatokat és milyen inspirációt kap és ad, hiszen ennek a haszna, amit nevezzünk úgy, hogy fizetés vagy siker, azt mégiscsak velem osztja meg.
5: Uh-huh. Lehet ez egy kifogás ebből a szempontból? Mert ezt nagyon sokszor azok, akik bírálják a másikat, azok nem fogadják el. Azt mondják, hogy oké, rendben, de hát azért a pénzért nem mindent adunk oda.
6: Azt gondolom, hogy itt van az a ősrégi szónak a helye, hogy bizalom. Tehát bízok-e abban, vagy annyira, hogy ez, ami a párom és a munkatársa között van, ez egy intellektuális vonzalomtól nem több.
5: Uh-huh. Kiben nem bízik ilyenkor a gyanakvó fél? Hát a párjában, vagy magában?
6: Saját magában.
5: Akkor saját,
6: minden féltékenység arról szól, hogy magamban nem hiszek. Uh-huh. Ezt általában a rendelésre érkező féltékenyek nyilvánvalóan mindig tagadják. Nem, ez nem így van. Hát aztán az első óra második felére azért kiderül, hogy hát de tulajdonképpen mégiscsak igen.
5: Jó, de hát akkor valami csak nem jó, hogyha a másik nem érzi biztosnak magát, nincsen önbizalma, akkor véletlenül nem arról van szó, hogy mégiscsak az a fél rontja el, hogy a másiknak nem ad olyan szeretetet?
6: Nem feltétlenül. Lehet, hogy ad, csak az neki kevés, vagy más miért szeretne. Az intellektuális
5: szeretne.
6: Vonzalomból fakadóan azt jelenti, hogy ugyanúgy el tudok beszélgetni a kollégámmal, vagy az engem inspirálóval, aki a munkámban engem előre visz, mint vele, és hogyha ezt nem tudjuk felnőtten kezelni, akkor azt gondolom, hogy ez a kapcsolat rövid úton véget fog érni.
5: Uh-huh. Azért fontos ez a téma, mert sok párkapcsolat ebbe tönkre megy, jól mondom?
6: Így van. Hát ezért mondtam, hogy ha nem tudunk ezzel mit kezdeni, akkor ez a kapcsolat egészen biztosan tönkre megy. Tönkre megy egy olyan dolog miatt, amelyben nem volt szexus, pontosan, hanem egy intellektuális vonzalom volt, ami a szeretetnek az egyik arca. Aztán van egy másik arc is, amikor azt mondjuk, hogy két ember között, most figyelj jól, már nem intellektuális vonzalom van, hanem érzelmi kötelék. Na, itt mindenkinek a vészharang megszól.
5: Hát jó, de milyen az az érzelmi kötelék? Mm-hmm. Mert hát gondolom, hogy itt van a macska elásva.
6: Pontosan. Tehát amikor azt mondjuk, hogy van valaki a környezetemben, akit megmagyarázhatatlan módon egyszerűen csak szeretek. Ez nem párkapcsolatérzés feltétlenül, hanem észreveszem a legapróbb rezdüléseit, egy hosszabb együttlét alatt, egy ismerettség alatt, amit nyilván az idő a legfontosabb téma, és ebben a kérdésben érzelmi kötelék alakul ki közöttünk. Gondolj csak ilyenre például, hogy volt egy olyan kedves tanárod, egy olyan gyermekkori barátod, akikkel lehet, hogy már nagyon-nagyon hosszú évek óta nem találkoztál, és hogyha valaki megemlegeti őt, vagy hogyha valahol az ő neve feljön, akkor jó érzéssel tölt el.
5: Igen.
6: De ez sem az, amiről azt mondjuk, hogy megcsalás, és tulajdonképpen valami olyan szörnyű dolog. Érzelmi kötelék, megszerettem valakit valamiért. De ez a megszerettem, ez tulajdonképpen itt ezen a ponton meg is áll. Ezt is nehéz elmagyarázni.
5: Aha. Én szerintem különben az emberek bizonyos százalékánál nem is kell az, hogy megcsalják.
6: Pontosan így van. Pontos. A legtöbb megcsalásban az a valódi megcsalás, amit a filmeken látunk, az legtöbbször egyébként nem is történik meg. Aztán jön a harmadik. Amikor azt mondom, hogy nem csak intellektuális vonzalom van közöttünk, vagy lehet, hogy az talán nincs is, nem csupán egy érzelmi kötelék van közöttünk, hanem van egy olyan ember, akivel van egy fizikai vonzalmam. Akivel azt érzem, hogy a közelében jól érzem magam, jó az illata, jó megérinteni, egy kellemes jelenség ő maga. Ez nem egyenlő még a szexuális vonzalommal, de ahhoz egyébként nagyon hasonló. Amikor valaki mellett fizikailag jól érzem magam. Na hát ezt is nagyon nehéz lesz otthon elmagyarázni. Hogy emögött nincs szerelem, hogy emögött nincsen semmilyen más érzés, egyszerűen én jól érzem magam mellette fizikailag, boldogabb vagyok, ha a környezetemben van.
5: Ki az a hülye, aki erről otthon beszél?
6: Akik azt a hibát követik el, hogy lelki striptiszt tartanak időről időre, és megmagyarázhatatlan lelki jelenségeket megpróbálnak megmagyarázni a másiknak.
5: Vagy pedig olyan szinten akarnak őszinték lenni, nem?
6: Nyilván.
5: Olyan szinten akarnak őszinték lenni, hogy azt mondják, nincs takargatni való, mert miért ne beszélhetnék róla, pont?
6: Majd kiderül, hogy úgy tűnik, hogy mégis van, egyébként pedig nincs.
5: Szokott kiderülni? Különben úgy, hogy ez azért mégis van esetlegesen egy utáncsapás.
6: Most arról beszélünk, azt mondtad, hogy mi az, ami annak tűnik, de mégsem az. Aha. Tehát akkor ha nem az, akkor az nem derülhet ki, mert nincs benne. Az intellektuális vonzalomnál nincs szexus. Az érzelmi köteléknél nincs szexus. A fizikai vonzalomnál se kell, hogy legyen. A szexuális vonzalom meg pedig ugye a szeretetnek az az arca, amit nem kell elmagyarázni. Én azt gondolom, hogyha van két ember között intellektuális, vagy szexuális, vagy bármilyen vonzalom, az azt jelenti, hogy van egy olyan frekvencia, amely közöttük jól működik. Azt gondolom, hogy ezt akárkivel találom meg, illetve a szeretet arcát bárkiben felismerem, az embernek mindenféleképpen jót tesz. Jót tesz, hogyha merek szeretni, jót tesz nekem is, hogyha kimerem mutatni azt, hogy milyen érzelmek vannak bennem, és jót tesz azoknak is, akik ezt megkapják, és természetesen azoknak, akik a környezetemben vannak. Ha van bizalom, akkor ezek a szeretet arcai tudnak működni egy párkapcsolatban. Ha nincs bizalom, akkor meg nem működik igazából más se.
5: Jól összefoglaltad ezt az egész dolgot, már csak azért is, mert hát azért itt emberi életekről van szó, és ezért is nagyon fontos az,
6: és minimum háromról már.
5: Igen, érzékeny terület. Remélem, hogy tanultak belőle, letelt az időnk, már ennyi, nagyon szépen köszönjük, Józsi, és legközelebb pedig megint találkozunk egy újabb témával. Szép napot!
6: Örülök neki, és fogom várni, sziasztok!
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: És akkor már is nézzük, milyen üzenetek érkeztek. Debrecen úti felüljáró nagyjából a felénél rendőrt látni, nem tudom pontosan, de akár mérhet is. Petlen Gábor utca, Pacsirta utca sarkán, az Opus Titásznál szintén rendőrök vannak, itt sem tudom pontosan, mi történik, érdemes figyelni. A 4-esen Téglásnál érdemes figyelni, 60-asnál Nyírbátor Debreceni útján a háromlábúval találkozhat. Van tehát mire figyelni külterületen, belterületen is. Várom észrevételeit. 33-33-103-9. Énekeljen nekünk a hősök a játszunk után, majd meglendítjük a komódóval, és nézzük az üzemanyag árakat is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A híreket most is Andristól hallgathatjuk itt a Best FM-en, és nézzük, hogy mennyiért tankolhatunk. Úgy néz ki, hogy maradunk a pénteki áron. Ez azt jelenti, hogy nem drágulnak az üzemanyagok. Az átlagárakat tekintve 6,26 a benzin, 701 forint 1 liter gázolaj. Persze ez a normál üzemanyagra értendő. Valami biztosan fog történni, mert nagyon-nagyon drága a Brent olaj, 110 dolláros vételárral kell számolni, és a forint is rontott 5 forintot az USA dollárral szemben, 318 forinton állunk. Mindkét árképző a drágulás felé mutat, ráadásul ugye 72 dollár lenne egy hordónyi Brent olaj normál áron. Óriási különbséget jelent ez a nyersanyag kapcsán. Számoljon tehát erre. Ha történik valami, akkor hozom majd, most pedig Andris tájékoztat minket a friss híreket illetően. Fizetni valók adóügyek, itt tájékozódunk, egy nagyon fontos határidő jár le holnap.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés. Kineszil számítás technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
5: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
6: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Közlekedésbiztonsági nap a Móriczban. Világbajnok lett a nyíregyházi IASZ. Elindult a 21 napos kihívás. Köszöntöm Önöket, Zsíros Antás vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Közlekedésbiztonsági napot rendeztek a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában a rendőrség és a polgárőrség bevonásával, írja közösségi oldalán az Országos Polgárőr Egyesület. A diákok játékos formában szerezhettek hasznos ismereteket, tartottak kresszvetélkedőt, ügyességi feladatokat és akadálypálya is várta a gyerekeket, ahol a közlekedési szabályok mellett a figyelem, a szabálykövetés és a biztonságos közlekedés fontossága is előtérbe került. A tanulók emellett megismerkedhettek a polgárőrség tevékenységével, a polgárőrök mindennapi feladataival is és a rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek. Varga Mihaéla a Szilvásváradon megrendezett IASZ világbajnokságon az ifjúsági korosztály világbajnoka lett. Egyedüliként vehetett át külön díjat, mivel az elért pontszámával ebben a kategóriában a nők között minden korcsoportot tekintve világcsúcsot lőtt. Edzője Szedlár János. Varga Mihaéla a Vasvári Pál gimnázium végzős tanulója. Tavaly kitűnőként végzett, 2 hónapja megnyerte a diákolimpiát, 1 hónapja pedig az országos bajnokságot. 2027-től a magyar válogatott tagja jövőre már olimpiai kvalifikációs versenyeken is indul majd. Ismét itt a 21 napos kihívás, Tiszavasvári is csatlakozott a programhoz, emellett még országszerte 16 helyszínen lehet bekapcsolódni a szabadidős sportos akcióba. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
8: Elindult a 3. 21 napos kihívás, a 2. őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6:30 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
7: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 5 óra után, továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, az utolsó 60 percben pedig már is nézzük az adók helyzetét, újra befizetni való van, méghozzá holnapi napi határidővel, erről beszélünk mindjárt. Előtte itt a Linkin Park.

A Backstreet Boys dalát hallgattuk, hozhattam ez a Best FM, és én majd Filó, jó, ha itt vagy. Ezzel készültem, az adóügyekre pedig mindig érdemes figyelni, a cikket megtalálja a Best FM oldalán, nagyon hosszasan kifejtve. 2026 második fél évre esedékes helyi adók befizetési határidejéről beszéljünk, szeptember 15, tehát ez holnap. Így, ha ezt elfelejtette, vagy mulasztása van, akkor mindenképpen érdemes készülni. Egyébként egy ideje már megkaptuk a tájékoztatót, hogy van-e elmaradásunk, hogy van-e túlfizetésünk, ennek alapján azért már tudhatta, hogy mi várható. A tájékoztatót én azért elolvasnám, a Best FM oldalán megtalálja. Filóval folytatjuk, tehát jó, ha itt vagy. Cardinal Official és Akon közösében a Dangerous, és mindjárt aztán majd a kegyelem Curtis-szel.

0: odahajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A kegyelem Curtis dalait a legnagyobbak között ezt is meghallgattuk, dudolhattuk, és folytatjuk nagyjából, bár jó pár évet előre tekerjük, vagy hátra tekerjük az idő kerekét. A Fugees a 90-es évek közepéből a Radio Nat dallal készül, és hát van mire készülni az Apáccaiban, egészen pontosan a beiratkozásra. Elindult a beiratkozás az Apáccai iskolában, szeptember 22-én 17 órától várják a leendő elsős gyermekek szüleit egy kis tájékoztatóra az iskolai ebédlőben, ahol hát mindet is megtudhatunk az iskoláról, a működésről, a beiratkozás feltételeiről, szabályrendszeréről, hogy mire számíthatunk majd. Tehát lesz ez majd 22-én. Én azért beírnám a naptárba, mert a jó iskolát kiválasztani az egyik legnehezebb döntés. De aztán még egy másik. Közös út a jövő felé, a Kazinci Tégedvár jeligével iskola csalogatót programot szerveznek a leendő elsősöknek, szüleiknek. Két időpontunk is van, szeptember 17 csütörtök egy szülői fórum lesz, 24-én csütörtökön pedig bemutató órákon vehetünk részt. Én mindkettővel foglalkoznék, ahogy mondtam, a legjobb iskola kiválasztása óriási feladat, és nagyon sok mindent el is dönt. A Fugees-zel folytatjuk, miközben mérlegelünk a Ready or Not után Denise-zel, másként látom, Jillóval pedig Get Right ebben a trióban.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egy jó kis lazítós, dudolós dal a Baba Bo by Alex és a Slap közös munkájaként érkezett hozzánk. Igazából ők így egy formáció. Hallottuk a dalt és a Suga Babes-szel folytatjuk, nem egy Horváth Tamás is énekel mindjárt a Megszakadt című dalban. Enikő és Melitta, ők pedig ünneplik holnap névnapjukat, ne felejtje őket felköszönteni baráti körben tutira, ha más nem csak egy üzenet, mert hát rosszul esik, amikor lecsúszunk erről a listáról, és hát utána azért nehéz magyarázkodni. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. A holnapi napban 11 fokos reggeli startot követően 24-25 fok realizálódhat a legmelegebb órákban. Ez nagyjából a késő nyárias hőmérsékletnek felel meg. Megint lecsúsztunk az esőről, az ország nyugati részén ma esett, illetve az ország közepén is, nekünk pedig csak ez a borult idő jutott, holnap pedig már a napsütés vár minket. Ezzel kell készülni, egy-két felhővel, mérsékelt északi, észak-keleti széllel. A csütörtök és a péntek hozhat esőt, egyébként csütörtök lesz a hét legmelegebb napja 28 fokos csúcsértékkel, ami egyébként jócskán elmarad a legmelegebbtől, amit 1947-ben mértek, 37,6 fok volt akkor Budapesten, úgyhogy hát durván 10 fokkal elmaradva lesz csütörtök a legmelegebb napunk. Ennyit így az előrejelzés felől, és még egy gondolat, 22-én már az őszi napi egyenlőségben vagyunk. Hát erről talán ennyit. A Suga Babes folytatja, a Horváth Tamással dudolunk a Megszakadt után, itt a Salt-N-Pepa csapata. Let's talk about sex!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Minden jó, ha jó, a vége elpörgött ez a 4 óra, és én jól éreztem magam, remélem ön is. Amellett, hogy jó dalokat hallgattunk, tájékozódhatott, és bízom benne, hogy azért hasznos infókat oszthattam meg. Hát így lesz ez holnap is, legalábbis én így készülök. Aztán bízom benne, hogy találkozunk a délutánban 2 órától. Dékán István vagyok. Tartson velem majd akkor is, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
6: Tartasz közénk te is!
7: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
8: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Komposzt jár a hulladékért. Útmunkák kezdődnek az Orosi úton. Újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAC Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A kéthetes program részleteiről Petru Árpád, az EAC cégvezetője beszélt.
10: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
9: Útburkolat felújítási munkálatokat végeznek az Orosi úton, írja a nyíregyháza.hu. A magyar közút szakemberei először felmarják a burkolatot, majd aszfaltoznak. A munkálatokat félpályás útzár mellett végzik, így az arra közlekedők időnként torlódásra számíthatnak. A munkálatok várhatóan kedden is folytatódnak, az autósoktól fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb, 35 helyszínen heti 41 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe, indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjóga és padel szintén folytatódik ősszel is. Az Rényi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Legfeljebb 21 fokot mérhetünk ma Nyíregyházán, de a következő napokban még lesz ennél melegebb is. Csütörtökön már akár 26 fok is előfordulhat. Utána sem lesz sokkal hűvösebb, de egy hidegfront hatására azért néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Ennek ellenére még jövő héten is végig 20 fok fölött alakulnak a maximumok. Csapadékra eközben csak elvétve van esély, többnyire száraz, enyhe őszi időben lesz részünk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Let's go.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Szolgálatban a kormányablak buszok, győzelemmel rajtoltak a fiatal kézisek. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Álláslehetőségek, személyes találkozások, kapcsolatépítés és információk első kézből. Szerdán rendezi idei őszi állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs Online. Az egyetem besenyei aulájában várják az érdeklődőket. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a cégek képviselőivel és HR szakembereivel, akár önéletrajzukat is átadhatják leendő munkáltatójuknak, írják a szervezők. A belépés díjtalan. Ismét úton a kormányablak buszok. A héten több Szabolcs-Szatmár-Beregi településen lehet majd helyben ügyet intézni. Holnap Kállós-Semjénbe, szerdán Érpatakra, csütörtökön és pénteken Biribe érkezik a mobilizált ügyfélszolgálat. A bármikor rugalmasan bevethető mobilis ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, például személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeket. Lehetőség van DÁP regisztrációra, a hatósági eljárások megindítására, szolgáló kérelmek benyújtására, de a lakosság tájékoztatást kaphat az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is. A kormányablakok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Irodalmi konferenciát tartottak Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalmi Tudományi Intézete csaknem 10 éve minden évben megszervezi az eseményt. Idén a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága volt fókuszban. Összesen 16 előadó mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán a megjelent érdeklődőknek, írja a nyíregyháza.hu. A konferencia kísérő programjaként szerveztek egy kiállítást is, 9 év 10 konferencia címmel. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as kézilabda csapata. A nyíregyházi fiatalok a nyitófordulóban magabiztos győzelmet arattak a Csömör otthonában. Már az első félidőben jelentős előnyt alakítottak ki, végül 45-26-ra nyerték meg a mérkőzést. A következő fordulóban hazai pályán szerepel a csapat, a Rákosmente együttesét fogadják majd a fiatal kézisek, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. A 21 fokos csúcsról Nyíregyháza környékén egészen 12 fokra lehűl hajnalig a levegő. Ennél különösen hűvösebb éjszakák azonban egyelőre nem várhatók, napközben pedig a héten még a mainál erősebb lesz a felmelegedés. Csütörtökön már 26 fok lesz a legmelegebb órákban, majd némi zápor kíséretében egy hidegfront pár fokos visszaesést okoz, de még így is bőven 20 fok fölött maradnak a csúcsértékek még jövő héten is. A légmozgás eközben nem lesz jelentős. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közlekedésbiztonsági nap a Móriczban. Világbajnok lett a nyíregyházi íjász. Elindult a 21 napos kihívás. Köszöntöm Önöket, Zsíros Antás vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Közlekedésbiztonsági napot rendeztek a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában a rendőrség és a polgárőrség bevonásával, írja közösségi oldalán az Országos Polgárőr Egyesület. A diákok játékos formában szerezhettek hasznos ismereteket, tartottak kresszvetélkedőt, ügyességi feladatokat és akadálypálya is várta a gyerekeket, ahol a közlekedési szabályok mellett a figyelem, a szabálykövetés és a biztonságos közlekedés fontossága is előtérbe került. A tanulók emellett megismerkedhettek a polgárőrség tevékenységével, a polgárőrök mindennapi feladataival is, és a rendőrség munkájába is betekintést nyerhettek. Varga Mihaéla a Szilvásváradon megrendezett íjász világbajnokságon az ifjúsági korosztály világbajnoka lett. Egyedüliként vehetett át külön díjat, mivel az elért pontszámával ebben a kategóriában a nők között minden korcsoportot tekintve világcsúcsot lőtt. Edzője Szedlár János. Varga Mihaéla a Vasvári Pál gimnázium végzős tanulója. Tavaly kitűnőként végzett, 2 hónapja megnyerte a diákolimpiát, 1 hónapja pedig az országos bajnokságot. 2027-től a magyar válogatott tagja, jövőre már olimpiai kvalifikációs versenyeken is indul majd. Ismét itt a 21 napos kihívás, Tiszavasvári is csatlakozott a programhoz, emellett még országszerte 16 helyszínen lehet bekapcsolódni a szabadidős sportos akcióba. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen tegyék a rendszeres mozgást a mindennapjaik részévé. További részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
3: Elindult a 3. 21 napos kihívás, a 2. őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6:30 között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
2: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A 21 fokos csúcsról Nyíregyháza környékén egészen 12 fokra lehűl hajnalig a levegő. Ennél különösen hűvösebb éjszakák azonban egyelőre nem várhatók, napközben pedig a héten még a mainál erősebb lesz a felmelegedés. Csütörtökön már 26 fok lesz a legmelegebb órákban, majd némi zápor kíséretében egy hidegfront pár fokos visszaesést okoz, de még így is bőven 20 fok fölött maradnak a csúcsértékek még jövő héten is. A légmozgás eközben nem lesz jelentős. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.

0: Mindig változott a zenék, vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

a te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Komposztjár a hulladékért. Útmunkák kezdődnek az Orosi úton. Újdonságokkal rajtol az őszi Mozdulj Nyíregyháza. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program részleteiről Petru Árpád, az EAK cégvezetője beszélt.
3: Azok a lakosok, akik a hulladék udvarban leadható bármilyen jellegű hulladékot behozzák hozzánk a hulladék udvarba, azért mi komposztot adunk. Ez a komposzt tulajdonképpen talajjavító anyagként jelentős mértékben segíthet. Nagy mennyisége ezeknek a hulladékoknak, ami bekerül, újrahasznosításra kerül, kezdve a csomagolási hulladéktól egészen a zöld hulladékig, és a későbbi elszállítások és a későbbi feldolgozások során minden hulladék a helyes hasznosítóhoz, vagy esetleg a végleges megsemmisítő helyre kerül.
2: Útburkolat felújítási munkálatokat végeznek az Orosi úton, írja a nyíregyháza.hu. A magyar közút szakemberei először felmarják a burkolatot, majd aszfaltoznak. A munkálatokat félpályás útzár mellett végzik, így az arra közlekedők időnként torlódásra számíthatnak. A munkálatok várhatóan kedden is folytatódnak, az autósoktól fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Szeptember 21-én indul a Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja, erről közösségi oldalán számolt be Kovács Ferenc polgármester. Azt írja, az új mozgásrend minden eddiginél gazdagabb, 35 helyszínen heti 41 foglalkozás kínál ingyenes mozgási lehetőséget a nyíregyháziaknak. 4 új foglalkozás is bekerült az órarendbe, indul a Zumba Kids, a Székes Pilates, a Balance City és a Dance Fitness. Idén először a nyári időszakban is várták foglalkozások a mozogni vágyókat. A nagy sikert aratott sportjóga és padel szintén folytatódik ősszel is. Az Rényi Gimnázium népszerű gerinc tornája pedig már heti 4 alkalommal várja a résztvevőket. A Mozdulj Nyíregyháza őszi szezonja november végéig várja a mozogni vágyókat a hét mindennapján. Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. A 21 fokos csúcsról Nyíregyháza környékén egészen 12 fokra lehűl hajnalig a levegő. Ennél különösen hűvösebb éjszakák azonban egyelőre nem várhatók, napközben pedig a héten még a mainál erősebb lesz a felmelegedés. Csütörtökön már 26 fok lesz a legmelegebb órákban, majd némi zápor kíséretében egy hidegfront pár fokos visszaesést okoz, de még így is bőven 20 fok fölött maradnak a csúcsértékek még jövő héten is. A légmozgás eközben nem lesz jelentős. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: tonight.
1: Mindenből
2: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
2: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

0: nagyon jó veszem, ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Őszi állásbőrze a Nyíregyházi Egyetemen. Szolgálatban a kormányablakbuszok, győzelemmel rajtoltak a fiatal kézisek. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok. Ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Álláslehetőségek, személyes találkozások, kapcsolatépítés és információk első kézből. Szerdán rendezi idei őszi állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs Online. Az egyetem Bessenyei aulájában várják az érdeklődőket. A rendezvény jó alkalom arra, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a cégek képviselőivel és HR szakembereivel, akár önéletrajzukat is átadhatják leendő munkáltatójuknak, írják a szervezők. A belépés díjtalan. Ismét úton a kormányablakbuszok. A héten több Szabolcs-Szatmár-Beregi településen lehet majd helyben ügyet intézni. Holnap Kállós-Semjénbe, szerdán Érpatakra, csütörtökön és pénteken Biribe érkezik a mobilizált ügyfélszolgálat. A bármikor rugalmasan bevethető mobilis ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek a kormányablakokban elérhető számos ügytípust intézhetnek, például személyigazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeket. Lehetőség van DÁP regisztrációra, a hatósági eljárások megindítására, szolgáló kérelmek benyújtására, de a lakosság tájékoztatást kaphat az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is. A kormányablakok pontos menetrendje elérhető a kormányhivatalok.hu oldalon. Irodalmi konferenciát tartottak Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalmi Tudományi Intézete csaknem 10 éve minden évben megszervezi az eseményt. Idén a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága volt fókuszban. Összesen 16 előadó mutatta be az irodalmi és nyelvi sajátosságokat a költő művei nyomán a megjelent érdeklődőknek, írja a nyíregyháza.hu. A konferencia kísérő programjaként szerveztek egy kiállítást is, 9 év 10 konferencia címmel. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as kézilabda csapata. A nyíregyházi fiatalok a nyitófordulóban magabiztos győzelmet arattak a Csömör otthonában. Már az első félidőben jelentős előnyt alakítottak ki, végül 45-26-ra nyerték meg a mérkőzést. A következő fordulóban hazai pályán szerepel a csapat, a Rákosmente együttesét fogadják majd a fiatal kézisek, írja a Nyíregyházi Sportcentrum. A 21 fokos csúcsról Nyíregyháza környékén egészen 12 fokra lehűl hajnalig a levegő. Ennél különösen hűvösebb éjszakák azonban egyelőre nem várhatók, napközben pedig a héten még a mainál erősebb lesz a felmelegedés. Csütörtökön már 26 fok lesz a legmelegebb órákban, majd némi zápor kíséretében egy hidegfront pár fokos visszaesést okoz, de még így is bőven 20 fok fölött maradnak a csúcsértékek még jövő héten is. A légmozgás eközben nem lesz jelentős. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
2: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: az.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.